0: Rádió 88.
1: Az a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, oh, bennünk van a vibe, ó, oh, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Mint kődarab, mely föld közelbe ért, úgy zuhantam én is, sötéten árván. Száz darabra törve szerte szét egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak.

0: Köszi, hogy a 88-at hallgatod, marad ma is a szép őszi idő, számottevő esőre nem kell számítani, jobbára napos időnk lesz. Délután 21 fokot mérhetünk. Szegeden azért már megszokhattuk, hogy mindig újítanak valamit, most a József Attila Sugárút belső szervíz útján dolgoznak majd a szakemberek, hogy ez miben érinti a közlekedést, arról a hírekben hallhatsz bővebben. Lézerrendszereket és kutatólabort is láthatunk a kutatók éjszakáján Szegeden. Az Eli Alps Lézeres Kutatóintézet belsejében idén vezetett túrákat szerveznek, így akár több száz látogató is betekintést nyerhet a lézerek világába. Az előző években kísérleteket lehetett látni különböző standoknál, idén viszont az intézet nagy közönség előtt zárt tereit árulnak fel. Pénteken délután 5 órától 4 óránként kezdődnek a turnusok, a részvétel regisztrációhoz kötött. Szabó Gábor ügyvezető minden korosztálynak ajánlja a vezetett túrákat.
1: Tudom mindenkinek ajánlani, mert ugye azért óriási berendezésekről van itt szó, tehát ezek önmagukban szerintem benyomást keltőek. Gyerektől a felnőttig mindenki rácsodálkozhat arra, hogy mi is az, amikor azt mondjuk, hogy egy modern, a világon pályát titkító lézerlabornak a belsejébe be lehet látni.
0: Évvégéig megváltozik a forgalmi rend és a parkolás a József Attila Sugárút belső szervízútján. A szegedi vízmű az Uzsoki utca és a Bártfai utca közötti szakaszon cseréli le a több mint 40-50 éves vízvezetékeket. A kivitelezés ideje alatt forgalmi módosítások lépnek életbe, és mind az autóval, mind a kerékpárral közlekedőkre egyaránt vonatkoznak. A párhuzamos és a merőleges parkolás a József Attila Sugárút belső szervízútján korlátozott lesz, valamint forgalmi sávszűkületre lehet számítani. Felfüggesztette az országgyűlés Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Mindhárom fideszes politikus ügye a Szőlő utcai gyermekbántalmazási botrányhoz kapcsolódik. Rágalmazás és becsületsértés miatt kezdeményezték a mentelmi joguk felfüggesztését. És már külföldön is felfigyeltek a filmre, amiben Pogány induló színészként debütált. Az Egyke című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsáner filmfesztiválja, a Katalán Filmfesztivál. A film rejtélyes címszereplőjét az Egykét a hazai zenei életből jól ismert rapper Pogány induló játsza, akinek ez az első filmes főszerepe. A Rádió 88 híreit Fáy Berni.

0: Már szerda van, jó reggelt kívánok mindenkinek, szevasztok, Luka.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Ez az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt.
0: Elég őrület reggel. Tegye már fel a kezdet, aki ilyen kicsit ilyen álmoskásan.
1: Kótyagos?
0: Kótyagos. Kelt ma reggel. Köszönöm
1: szépen. Én föltettem.
0: Ez
1: nem, én föltettem.
0: Kettő.
1: Ági nem tette fel.
0: Nem tudom,
1: Ági...
0: nem hallja most éppen.
1: Az, hogy nem hallgat minket. Tedd fel a kezed. Föltette
0: úgy, köszönöm, is. Na, is meg vagyunk. Na, hát akkor ez így, ez ma így lesz. Nem tudunk mit csinálni, köszönöm a figyelmet. Nem is jövünk többen. Na, de hogy nem. De valószínűleg arra gondoltunk, hogy az időjárás is, én foszugatját vettem föl. Feleségem reggel mondta, akkor rám nézett, akkor tél van. Mert hogy amikor én már hosszúgatját veszek föl, ott már baj van, illetve tél.
1: Mi van reggel, te feleséged is fönn volt?
0: Minden reggel kell velem együtt.
1: Tényleg?
0: Aha.
1: Hát...
0: ilyen rendes asszony. Teljesen elmentek a tarik.
1: De nem, egy jó asszony, minden megbocsát.
0: Ez is igaz.
1: Az koránkerést is. A koránkerést is. Nem, úgy, nekem is most fölkelt, de, és akkor én még azért úgy abba voltam, hogy rövid gatya.
0: Ja, azt hittem abba voltam, hogy akkor elmegy helyettem dolgozni,
1: nem,
0: és ha már fölkelt.
1: Nem, akkor én abba voltam, hogy rövid gatya, én meg abba, hogy nem. Szóval... de ki győzött szerinted?
0: Hát nyilván
1: a farmerben vagyok, persze.
0: Jó, de te kocsival jöttél, biciklim, mert tegnap is csíptat érdemet ez a 9 fok, érted? Tehát, hogy azért az kicsit másabb. Még hát igaz, hogy 600 méter, de az a 600 is tud csípni reggel.
1: Hát, bevallom őszintén, hogy ezt az időszakot így kedvelem még, tehát ezt, az ősznek ezt a szakaszát, uh-huh. amikor napközben még süt a nap, tudod, és már ilyen hűvösebb, más szögben éri a földet, tehát hogy valahogy úgy mások a színek is, tehát nem annyira ilyen mély tónusú, mint mondjuk nyáron, hanem egy kezdek kicsit úgy kisimulni az egész. Ezt a részét szeretem az ősznek, de amikor úgy megyünk bele abban a nyálkás szarba, azt nagyon utálom. Szóval uh-huh. az nekem tényleg a halálom, tehát annyira utálom a telet meg az ősz, nem. Tehát az ősz végét, igazából ez a november vége az, ami nem jó, mert azért mostanában ilyen október végéig még egészen jó idő szokott lenni. Uh-huh. De amikor belemegyünk ebbe a nyálkás trutyiba, november elején, és tavaly emlékszem, hogy még meg is döbbentem, hogy ahogy elkezdődött a november, jött a szaridő. Abban a pillanatban. Tehát, hogy azt hiszem november 1-ével már rossz volt. Tehát, nem, és utána az be is állt egyébként, és tavaly, ugye mindenki mondja, hogy nincsenek azok a telek. Hát figyelj, haver, tavaly
0: volt
1: januárban, nem tudom, hogy 3-4 hét egyhuzamban olyan mínuszok voltak. Mm. Jó, nyilván nem az, mint régen, hogy akkor beáll, és akkor decembertől már mínuszok vannak, és akkor havazás, és akkor térdig érik hó, meg úgy mentünk az iskolába, hogy a főtt tojás ott volt a zsebünkbe. Tudjuk, hogy régen ilyen telek voltak. Köszönjük.
0: Tessék ezt elengedni.
1: Tessék elengedni, mert most már nem olyanok vannak. Jó? Tehát ez megváltozott. Nem kell ezzel sokkolni mindenkit, aki nem 80 éves. És akkor... de most tényleg. De tavaly azért volt, és most szerintem most is lesz. Tehát van az a januárban az az időszak, amikor hirtelen rátszakad ez a borzalom, mm-hmm. és az szerintem nem fogjuk kikerülni.
0: Jó, hát annyira ne ugorjunk előre. Nekem egyébként szerintem én tudok ezzel menni, amikor már
1: megúszni,
0: ilyen...
1: megúszni, kikerülni, Jézusom.
0: Mi? Jó, van, oké, nyugodjál meg. Jó, nyugodjál meg.
1: Istenem, nehogy már...
0: Na, erről beszéltünk, szóval, hogy ez a szerda. Tessék.
1: Ma most egy azt hiszik a hallgatók, hogy ez még a kávé.
0: Na, tessék. Szóval, hogy na most már mindent akartam mondani egyszerre, meg közben eszembesított még négy másik. Szóval visszatérve, hogy én meg azt a részét szeretem az ősznek, amikor már ilyen ez a barnás, zöldes, sárgás, vöröses része van, így falevélügybe, és hogy már tud jól kinézni. Tehát már hullanak, de még azért fákon vannak, de hogy az úgy tud lenni. Most azt néztem, hogy a héten ilyen össze-vissza időjárás lesz. Tehát holnapra esni fog,
1: igen,
0: lehűl,
1: nem is
0: fő, egy tudom én, de jövő hétre azt írja, hogy ilyen stabil napközben 24-25 fokok lesznek. Az már azért jó. Tehát az már az a típus, amikor még tényleg süt a nap, és akkor még van egy kis ereje délután, és akkor még tudsz, mert ugye korábban sötétedik, szóval ezeket ilyen. De lehet, hogy ez annak van, hogy a csillagászati ősz kezdődik ma, nem lehet?
1: Még az is lehet egyébként, igen, a napi egyenlőség van.
0: Jön,
1: most.
0: Jön vendégünk is 8-tól ezzel kapcsolatban, úgyhogy
1: ki jön?
0: Barátaim. Barnabás.
1: Na.
0: Kérem szépen.
1: Ő fog érkezni majd.
0: Csillagász, meg fogja mondani, hogy kis göncöl merre van előre. Azért arca. Nem árt, arca előre, az pedig nem árt szerdán, főleg, hogyha így indul az egész, hogy ilyen van.
1: Egyébként a csillagászat az egyik legérdekesebb dolog a világon szerintem.
0: Sőt, a világon kívül is.
1: A világon kívül is. A földön kívül is.
0: A földön kívül.
1: Az egyik legérdekesebb.
0: Igen, hagyha csak úgy nem. Na jó, kérem szépen, hírösszefoglaló érkezik. 8 perc 32 másodperc, ha valaki ezt így szeretné tudni. Utána megjövünk vissza. 6 óra van kereken, még akkor, még most nem, de mindjárt, amikor azt mondják, hogy 6 óra, akkor akkor van. Jó reggelt kívánok!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van. Napos időnk lesz ma 21 fokkal. Péntektől csaknem 100 üvegplasztika tölti be a rögpalota szintjeit. Lézerrendszereket is láthatunk a kutatók éjszakáján Szegeden. És főzőversennyel egybekötött pályaorientációs napot szervezett a Szegedi Kródi Gyula iskola. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 23-án Fáy Bernitől. Péntektől csaknem 100 üvegplasztika tölti be a rögpalota szintjeit. Botos Péter üvegszobrász idén nyerte el a 43. Szegedi Nyári Tárlat fődíját, most pedig Eltetsző Terek címmel nyílik életmű kiállítása a Regionális Összművészeti Központban. A művész pályafutása üvegcsiszolással kezdődött, később egyedi lámpákat is készített. A tárlat november 8-áig látogatható hétfő kivételével minden nap 10 óra és este 6 óra között. Kertész Lilla a sajtóreferens szerint a kiállítás kiváló lenyomatot ad Botos Péter művészetéről.
5: Érdekessége viszont az Áttetsző Terek című kiállításnak, hogy ekkora léptékben még sosem állították ki a műveit, így ez az életmű kiállítás a minden korábbinál átfogóbban fogja bemutatni azt a különleges kísérletezéssel és formai játékokkal teli világot, amely a művész alkotói munkásságát jellemzi.
4: Kolonics Erika a színfesztivál igazgatója és Ecséri Pataki András a Szegedi Kortárs Balett igazgatója is a Nemzeti Kulturális Alap tagjai lettek. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felmentette a korábbi kulturális miniszterek által kinevezett NKA állandó kollégiumi tagjait, helyettük pedig új személyeket nevezett ki. Kolonics Erika a közösségi programok és fesztiválok kollégiumának állandó tagja lett, Ecséri Pataki András pedig az előadó művészetek kollégiumát gazdagítja. 10 millió forintot spórolna a szegedi önkormányzat a cégvezetők fizetésének befagyasztásával és a felügyelő bizottságok létszámának csökkentésével. Kovács Tamás alpolgármester közgyűlési előterjesztése a kormány augusztusi spórolási rendeletéhez igazodik. Évvégéig megváltozik a forgalmi rend és a parkolás a József Attila Sugár út belső szervízútján. A Szegedi Vízmű az Uzsoki utca és a Bártfai utca közötti szakaszon cseréli le a több mint 40-50 éves vízvezetékeket. A kivitelezés ideje alatt forgalmi módosítások lépnek életbe, és mind az autóval, mind a kerékpárral közlekedőkre egyaránt vonatkoznak. A párhuzamos és a merőleges parkolás a József Attila Sugár út belső szervízútján korlát lesz, valamint forgalmi sávszűkületre lehet számítani. Véget ér a gumistó mizéria, az utolsó gumiabroncs is eltűnik a kiszáradt mederből, írja a szeged.hu. Pár héttel ezelőtt tárult a szegediek elé a furcsa látvány, amikor a helyiek által csak gumistónak hívott meder annyira kiszáradt, hogy előbukkantak az évtizedekkel ezelőtt beledobált gumiabroncsok. A Szegedi Vízmű megbízásából egy helyi építési vállalat épített lejárót és hordta ki a mederből a több mint 1000 abroncsot. A gumikból az edzőtermekben, játszótereken használt gumiszűnyegek, rugalmas felületek készülnek. Lézerrendszereket és kutatólabort is láthatunk a kutatók éjszakáján Szegeden. Az Eli Alps Lézeres Kutatóintézet belsejében idén vezetett túrákat szerveznek, így akár több száz látogató is betekintést nyerhet a lézerek világába. Az előző években kísérleteket lehetett látni különböző standoknál, idén viszont az intézet nagy közönség előtt zárt terei tárulnak fel. Pénteken délután 5 órától 4 óránként kezdődnek a turnusok, a részvétel regisztrációhoz kötött. Szabó Gábor ügyvezető minden korosztálynak ajánlja a vezetett túrákat.
6: Tudom mindenkinek ajánlani, mert ugye azért óriási berendezésekről van itt szó, tehát ezek önmagukban szerintem benyomást keltőek. Gyerektől a felnőttig mindenki rácsodálkozhat arra, hogy mi is az, amikor azt mondjuk, hogy egy modern, a világon pályát ritkító lézerlabornak a belsejébe be lehet látni.
4: Főzőversennyel egybekötött pályaorientációs napot szerveztek Szegeden. A Szegedi Szakképzési Centrum Kródi Gyula Technikum és Szakképző Iskola azokat a 7.-8. osztályos diákokat várta, akiket érdekel a kereskedelem vagy a turizmus vendéglátás. A tanulók egyebek mellett idegenvezető játék, pénzügyi kvízek és webáruház szimulátor segítségével ismerkedhettek meg a szakmákkal. Emellett 10 diákcsapat fakanalat is ragadott, és a fenntarthatóság jegyében egy-egy nemzet ízvilágát varázsolta elő. Elek Sándor igazgató szerint a pályaorientációs napok fontos döntéseket határozhatnak meg.
7: Ez is volt egy hagyományos főzőversenyünk, amit az általános iskolásoknak szerveztünk, és most ezt próbáltuk egy kicsit tovább bővíteni, és a pályaorientáció köntösébe bújtatni. Azt vallom, hogy ha valaki iskolát akar választani, akkor az jöjjön be, vizsgálja meg, nézze meg, hogy mennyire kompatibilis ő ezzel az intézménnyel, hiszen ez egy nagyon felelősségteljes döntés.
4: Biciklizéssel segíthetünk egy 2 éves ásotthalmi kisfiún. Szombaton 9 órától rendezi meg a már hagyományosnak számító Rotary hajtás kerékpáros teljesítménytúrát a Rotary Klub Múrahalom Egyesület. A befolyt összeget Balogh Gyula Dominiknek ajánlja fel a klub, aki olyan genetikai rendellenességgel született, ami izomgyengeséget okoz. Januártól mozgásfejlesztő terápiára jár a család a fővárosba, az utazáson felül pedig más speciális költségek is terhelik a családi kasszát. Mester Lajos főszervező elmondta, hogy a kerékpár túra 13 pecsételű állomásból áll, és 3 helyszínről lehet rajtolni.
8: Nem várjuk el természetesen, hogy 80 kilométert lekerékpározzon a többség, ezért azt a célt tűztük ki, hogy legalább 5 állomáson jelenjenek meg a résztvevők, és ahogy megjelentek ezen az 5 állomáson és a legvégén, a Moralmi Ezer Év Parkjánál a záró rendezvényünkön, akkor egy tombola sorsvás
4: Ismét meghívást kaptak a Jereváni Nemzetközi Shakespeare Fesztiválra a Szegedi Pince Színház és a Szentesi Tóth József Színház társulatai. A rangos fesztiválon november elején Csehov a Sirály című darabjukkal képviselik Magyarországot, Szegedet és Szentest.

0: melyik csapat bizonyul jobbnak. Győzelmet győzelemre halmozott az ATSK Szeged női csapata az élvonalban. A szegedi asztali tenisz csapat az Extraliga első két fordulójában ugyan nem versenyzett, de a szombati harmadik fordulóban már megmutatták magukat a debreceniek ellen. Itt a Szögi Szonya Fegyver Zsófia duó győzelme erős kezdésnek bizonyult, s bár utána Szögi két nehéz egyéni meccse vereséggel ért véget, utána az újonc Pascui Nicoletta fontos győzelmet aratott. Fegyver mindkét egyéni meccsét 3-0-ra nyerte, így végül bravúrosan zártak a szegediek. Másnap a negyedik fordulót már a Pest megyei Rebelok csapata ellen játszották, amit Szögi 2, Borics Gerda 1, sőt a két lány együtt is egy győzelemmel zárt. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
1: Túlnyomóan napos időnk lesz ma Szegeden mérsékelt széllel. Számottevő esőre nem kell számítani. Délután 21 fokot mérhetünk.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen!
4: Köszönjük!
3: Köszönjük szépen, jó volt, maradhattok.
4: Bruno Marsnak ez az időszaka, amikor még nem fánkizott? Vagy ez már új, ez
3: itt
4: a fánkos időszaka?
3: Itt fánkozott.
4: Itt már fánkozott.
3: Itt már fánkozott, kicsit látszott a sehasem.

0: reggelt.
1: Mindenkinek. Na, ide mondjuk. Na, mi legyen, Dániel?
0: Én el szeretnék mondani pár dolgot.
1: Na, légy szíves, mondjad el.
0: Pár dolgot el szeretnék
1: mondani. Lejjebb is halkítom azt, hogy mindenki hallja. Tessék, parancsolj.
0: 6 óra 12 van.
1: Igen.
0: Lesz egy játékunk 7 óra után, majd egy szót el kell nekünk küldeni SMS-ben, és akkor zenefelismerő játék lesz, zene meg a szöveg címmel, nyereményért. Ezt még nem mondom el. Mi? Ez egy étel. Meghívás. Gyakorlatilag. Nem mondjuk el mi.
1: Ja? Nem mondjuk.
0: Ez egyik. A másik. A zenei tesztünk kitöltésével és nyerhetnek a hallgatók páros jegyet a Rádió 88 exkluzív brunchára, szeptember 28-ra. Ez a brunch az a Dome-ban lesz. A Dome tornyában lesz.
1: Azt hallottam.
0: Igen.
1: Lesz ilyen.
0: A brunch, mint olyan, nem tudom pontosan mi. Ez szerintem a reggeli meg az ebéd között van valami.
1: Így van, a 10 órai. Igen, ez az, amikor olyan életet élsz, ami egy kicsit ilyen, nem is tudom, hedonista.
0: Bohém.
1: Igen, bohém.
0: Nem hedonista, hol vagyunk már hedonizmustól? Longevity van.
1: Jó, bocsássam. Na, te azt nem tudod, mi a brancs. Hagyjál már. Szóval, hogy mondasz itt nekem ilyen barraságot.
0: Gyökérségeket
1: tudsz, akkor meg eszembe eszed. Szóval az van, hogy ugye a breakfast meg a lunch közt van ez a brancs. És akkor már, hogy a szava így sikerült
0: ezt kitalálni. Szóval ez egyébként tényleg 10 órai akkor.
1: Hát ez a 10 órai. Az van, amikor későn kezd föl. Hát előtte este megindultál valamelyre, az későn feküdtél. Megnézted a sátántangót, csak később jutott eszedbe. Azt az ugye sokáig tart. És akkor később is kezd fel, és akkor nem az van, tudod, hogy ó, jaj, mit sem. Egyébként ez nagyon fura dolog, mert Szegeden sincs rendes ilyen teivó, meg reggeliző
0: hát
1: hely.
0: Nincs,
1: régebben volt több is. De, hogy ja,
0: de már reggeliző sincsen?
1: Hát én nem tudom,
0: mert ott
1: hogy
0: volt a keresztő, azt tudom, hogy az kuka.
1: Az is kuka, így van.
0: Hát jó, mondjuk én 2-3 éve beültem a keresztőbe.
1: Jó, mondjuk került is annyiba.
0: Annyira nem csodálkozom, hogy kuka lett, szóval.
1: Na mindegy, szóval, hogy nincs ilyen már, hogy az ember, nem tudom, hogy vannak-e ilyen helyek, ahol így kifejezetten csak reggelizés van. Mert nyilván bevinsz egy pékségbe, vagy
0: hát
1: bármibe,
0: akkor tudsz. Hát csak más reggeliznek.
1: Igen, kisebb adagok vannak.
0: És igen. Minden elfér egy tükör.
1: Érezem, amikor két bogyót adtak a Peter Griffinnek a Family Guy-ba, és mondták neki, hogy ez sajtburger.
0: És elhittem.
1: Én fiatal voltam, és mindent elhittem.
0: Akkoriban nagyon hiszékeny volt.
1: Szóval, hogy így, és akkor azt történik, hogy a reggelit már megúsztad, vagyis hát, hogy már lecsúsztál róla, akkor hívjuk inkább így, de még nincs ebédidő, és akkor valamit ott kell azért tolja, hogy ne pusztuljál el délig, vagy legalábbis addig, ameddig ebédelni kellene. Ezt hívják bráncsnak.
0: Ebben elképesztően el lehet veszni, hogy mikor mit kell enni, nem? Tehát, hogyha tényleg így próbálod követni azt, hogy legyél egészséges, tehát nem a trendeket követni, hanem hogyha annak szeretné utána nézni, hogy él hosszan és jó minőségben. Egyébként ez a longevity, amit most ennek becéznek, de ez tényleg annyi, hogy arról szól az egész, hogy amikor idős ember vagy, akkor is tudjál mondjuk egyedül cipőt kötni. Tehát most ez nagyon furcsán hangzik, de tényleg igazából erről szól. És hogyha ennek így belemész ebbe a hát ilyen nyúlüregébe, ennek az egész végtelen, nincs vége az egésznek. És az, hogy most Schwab, Richard, doktor azt mondja, hogy ez a időszakos bőjt, ez a napi 16 óra, amikor nem eszik az ember, és akkor 8 órás időablak van, amikor eszel, és 16 óra, amikor nem. Állítólag ez a szervezetnek a legjobb. Tehát ahhoz, hogy a regeneráció, meg ugye az ilyen sérült sejtek kiürüljenek az emberből, meg sérült fehérjék, meg stb. Ez gyakorlatilag a 16 óra szükséges a szervezet teljes regenerációjához, és akkor onnantól újraindul egy nap, amikor így, vagy egy 8 óra, amikor legyalázhatod, nem erről van szó, de hogy gyakorlatilag igen, tehát az étel és akkor az étel maradék, ugye ott van, stb. Teljesen mindegy. 16 óra. A másik fele meg azt mondja, a reggeli a legfontosabb, az ki ne hagyd. Hát attól függ, hogy mikor csinálod, persze, csak hogy a másik meg azt mondja, hogy oké, okay, reggeli.
1: De is azt mondom, hogy nekem az a reggeli.
0: Jó, igen, persze, csak azt
1: mondja, okay, hogy hívjuk.
0: De a reggeli az viszont azt mondja, hogy legyen nagyon sok rost. Tehát sok nyers. Rendben. De a gyümölcsben nagyon sok a gyümölcscukor.
1: Azt azért
0: de abban több a rost. Akkor mi, egyek meg 2 kiló répát reggelire délben?
1: Egy kis uborkát is edz hozzá.
0: De érted, tehát, hogy nagyon el lehet veszni ebbe, hát honnan a francból tudjam, hogy akkor mit csinál, akkor hogy csináljam jól, érted? Mert most én is elkezdtem, most te már csinálod ugye egy ideje ezt a 16 órát, most kezdtem újra, mert én 2 évig csináltam, aztán most egy évre ráálltam, most megint. És oké, délbe eszek először. De hát akkor már ebédet eszek, mert ott az ebéd. Tudod, tehát hogy akkor nem kettőkor kezdek ebédelni. Szóval ez ilyen nagyon...
1: Igen, eltolódik. Nagyon nyugos az egész. Nem is úgy, hogy én 10 óra környékén reggelizek. Azt még lehet, nyilván most attól függ, ki mikor reggelizik, érted? Tehát azt már lehet 10 órási kaját már hívhatjuk brunchnak is, tök mindegy, attól függ, hogy egyébként mi a kaja, de hogy ilyen reggeli-reggeli teszek, és akkor utána napközben van ilyen gyümölcsös valami, és akkor én nekem a főétkezésem az a, mit tudom én, 4-5 óra, 4 és 5 között.
0: Akkor van a főétkezés.
1: Aha, én akkor eszek ilyen főtt kaját.
0: Hát akkor minden nap földobhatsz egy bográcsost, az kb. Akkor szokott elkészülni.
1: Hát azért mondtam, hogy jövettem a sátántakot is elkezdhetem nézni, mert addigra végig.
0: Adás szóval, után fölrakod a marhát, meg vagy 4-re.
1: Ez igaz.
0: És attól függ, ha nagy öreg volt a hús, akkor nem vagy akkor se.
1: Ez is mondjuk, az is igaz. Szóval, hogyha, hogy kb. Az, hogy én hat után már nem eszek abszolút semmit, másnap reggel 10-ig, vagy délelőtt 10-ig. Szóval, hogy ez a... De hogy ezt én hogy hívom? Hát most nem mindegy, hívhatom ezt reggelnek, és a vacsorát is hívhatjuk végig, és ebédnek, csak a marib tótam időben. Tehát, hogy ez...
0: Jogos, én csak azt mondom, hogy oké, hogy azt mondják, hogy akkor mondjuk a Schwabnál maradva, hogy akkor fél kiló nyers zöldséget, vagy gyümölcsöt kéne bevinni minden nap.
1: Na, azt azért nem sikerülöm. Tehát, hogy annyi...
0: Igen, tehát, hogy annyi... de a fél kiló, hogyha valaki próbálta már, egyrészt nem tűnik annyira soknak, tehát, hogy így hazamész és leméred, és akkor tényleg volt, hogy kimértem, hogy akkor...
1: paradicsom azért az tud sok lenni.
0: Tud sok lenni, de nyilván ezt elosztva, tehát nem az, hogy egy reggelihez beverek fél kiló paradicsomot, hanem az, hogy... Hát igen, azért mondom, hogy ezt elosztva kell gondolni, és egyébként nem lehetetlen, de hogyha valakinek erre nincs fölkészülve a szervezete, az tud fájni azért.
1: Persze. Meg az első 2-3 napon azért úgy ilyen 7 óra, 7-8 magaságában azért ennál valamit.
0: Hát én nem tudom, én délig nagyon nehezen jutok most el. Utóbbi 2 napban már.
1: Igen.
0: De hát teljesen hülyét kapok, és még csak egy napot csinálom.
1: Na jó, lehet, hogy annak is köszönhető, hogy itt az ősz, nem? És akkor már ilyenkor tartalékon a szervezeted valamit. Hát... Ez nem tudom, hogy ez hogy jön össze.
0: Hát mi? Még... Föl kell készülni a térre.
1: Még 5 óra.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az Őrület reggel.
1: Ez a Mega.
0: Bizony, ez a Rádió 88. Ági már itt van, kérem szépen. Egy perc kettőre besűrítette a hírblokkot, úgyhogy mindjárt az jön.
1: 8 fok van, 19 és 20 lesz, viszont eső nem.
0: Viszontlátás.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
6: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
7: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi, csak a padló árak. Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakay Nándor utca 29.
8: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
9: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
12: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
11: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
14: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
13: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
15: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
16: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
17: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
18: Heti lapszámunkból.
19: Rekordot döntött az idei szín. 110 ezer látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyjel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
14: Szegedi tükör. A város és lakói.
20: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján. Próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja. Szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
3: Ez reklám volt.
21: Biciklizéssel segíthetünk egy 2 éves ásotthalmi kisfiún. Szombaton 9 órától rendezi meg a már hagyományosnak számító Rotary hajtás kerékpáros teljesítménytúrát a Rotary Klub Móra Halom Egyesület. A befolyt összeget Balogh Gyula Dominiknek ajánlja fel a klub, aki olyan genetikai rendellenességgel született, ami izomgyengeséget okoz. Véget ér a gumistó mizéria, az utolsó gumiabroncs is eltűnik a kiszáradt mederből, írja a szeged.hu. A gumikból az edzőtermekben, játszótereken használt gumiszőnyegek rugalmas felületek készülnek majd. Az ügyészség kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök mentelmi jogát a választás előtti telefonos ügy miatt kérte ki az országgyűléstől a legfőbb ügyész. És 3 nap alatt 2-szer is megdöntötte a Rubik kocka kirakásának világrekordját egy 6 éves kislány. Lien Jüncse 4 éves kora óta játszik a Rubik kockával, 1 éve versenyszerűen. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen! Jó lehet most még. Igen, tudjuk. Most a közlekedés van, tudjátok. Jó lehet most még, de egyébként meg nem lesz majd.
1: Egyébként jó, nem tudunk ilyet mondani. Szerintem nem lesz, mert amikor jöttem be reggel, gyanúsan nagy volt a forgalom már 5-20-kor. Szóval ez ilyen nagyon fura volt, nem szokott így lenni.
0: Csillagászati ősz, tudod? Mondtam.
1: Mondtam, hogy csillagászati ősz van.
0: Csillagászati ősz. Jó utat.
3: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
0: Nem, mert én rendesek vagytok, és úgy is szóltok, hogyha bármi van közlekedés ügyben.
1: Így van, mert van egy telefonszámunk, SMS igazából, 0-30-299-88-88, de én nem akarok beszélgetni, SMS-t írjátok.
0: Ella Henderson és a Ghost. Jó reggelt, Szeged!

0: lennék. Bár csak lennék. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Ja, hát elindul itt az ősz, erről beszélgetünk egy kicsit, hogy és mint. Én teás vagyok, úgyhogy én ma is hoztam egy bügréve, vagyis hát termosza, úgyhogy én azt nyesetem, nem tudom, te mennyire vagy teába így.
1: Én nagyon szeretem a teát, de télen.
0: És milyen
1: csak
0: típusú?
1: Csak ősztél, semmi más.
0: Ősztél, és akkor mi? Gyümölstea, gyógytea?
1: Hát nekem vannak az ilyen, mit tudom én, szilvás, fahéjas, meg
0: aha, ilyen. Hát, tehát én gyümölcsös van egy kedvenc. De akkor van, mit tudom én, 3-4 kedvenc, és akkor azokat fogyasztod?
1: Így van. Meg a zöld, néha így rámegyek a zöld teára, és akkor megpróbálom 80 fokig visszahűteni a vizet, mert hogy elvileg azt úgy kell inni, akkor jön ki legjobban az íze.
0: De van ilyen mérőkedve, vagy csak szemre?
1: Hát szemre.
0: Hát azért meg kiöntöm. Azt elvben, hogyha csinálod szemmel, hogy méred?
1: Azért meg kiöntöm, akkor 100.
0: Igen.
1: Fölött. Tehát ugye, mert igen. Hagyom, hogy nem lobogó vízbe teszem, csak forróba. Tehát az
0: igen,
1: 100.
0: Értem, eddig meg vagyok.
1: És 20 perc múlva az biztos 80.
0: Jó, igen.
1: Jó, nyilván.
0: De ilyeneket nem számolsz, hogy hány fok van a lakásban?
1: Nyilván
0: nem tudom,
1: a bögrétől is függ. Minek?
0: Hát, hogy tudjad, hogy
1: nem. Hagyjál az ilyen nyugati sarlatánság, tudomány, meg hókusz-pókusz. Hagyja végén, nincs ilyen. Hitek vannak, hitek vannak.
0: Te úgy gondolod, hogy mit tudom én, 20 perc később már 80 fokos.
1: Én úgy gondolom.
0: Az kicsit sok szerintem a 80, nem?
1: Mi?
0: Már hogy a 20 perc. Szerintem 10 perc alatt az simán visszaúl 80.
1: Na erre jön a tudós.
0: Nem vagyok, csak gondolom. Azért mondom, hogy nem tudtam, hogy ez hogy működik. És akkor az őt, tehát azt néha így akkor fogyasztasz.
1: Hát az ritkán.
0: Hát jó. Ezzel nem tudom. Ez nem tudok mit csinálni, arra, hogy...
1: Az vagyok, hogy kajáról kezdtünk beszélgetni, pedig a műsorunknak semmi köze nem lesz az ételekhez a később évben a világon egyébként.
0: Hát az baj az.
1: Mert a 8 óra után egyébként érkezik Barna-Barnavás csillagász hozzánk, mert hogy ma kezdődik elvileg a csillagászati ősz. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogyha valakit érdekel a csillagászat, akkor mindenképp. De tényleg.
0: Mert ha nem, akkor is.
1: Mindenképp érdekes. Szóval ez...
0: Igen, szóval, hogy arról beszélgettünk, hogy itt kaja meg, hogy, tehát, hogy a kaja kapcsán, mert hogy ilyenkor szokott az előfordulni, hogy már a szervezeted azt érzi, most független attól, hogy ma van a napja, vagy nem.
1: Kell.
0: Igen, vagy egy kicsit úgy valami, mert jön a tél, ez nem tudom, hogy valószínűleg evolúciós valami történet.
1: Biztos
0: hogy,
1: vagyok benne egyébként.
0: Hogy így, hát akkor egy kicsivel többet, mert hogy télen ugye nem lesz annyi, és akkor az, de hát...
1: De figyelj, ezt egyébként nem nagy megfejtés, mert hogy valószínűleg, tehát mi állatok vagyunk, tehát úgy értem, hogy valószínűleg a technológiai és a kulturális fejlődésünk valószínűleg sokkal gyorsabb ütemben zajlik, mint mondjuk az evolúciós fejlődésünk szerintem. Tehát ez nem is szerintem, ez szinte biztos, hogy így van. A technikai fejlődés, meg az informatikai fejlődés, meg aztán tényleg kilőtt az égbe. Szóval azt már mi se tudjuk lekövetni. Tehát az, hogy az AI-ja mi történik, a mesterséges intelligenciával, erről már gyakorlatilag nekünk sincs, fogalmunk sincs, és gyanítom, hogy már azoknak sincs nagyon fogalma róla, akik csinálják. De tényleg, tehát az OpenAI-nak, meg ezeknek, meg a Grok, az Elon Musk-é, tehát mindenkinek van már a Google-é, a Gemini-é, stb. Fogalmuk nincs szerintem, hogy mi történik már. Nyilván ők is próbálják tartani a lépést a saját fejlesztéseikkel. De alapvetően az ember meg nem nagyon változott az elmúlt 10-20 ezer évben. A maga a felépítésünk, meg az agyunk, felépítése. Tehát igazából most mi a saját magunk által generált világgal próbáljuk tartani a lépést, amikor mi egyébként abszolút nem így működnénk. Tehát az mi... Ahogy hát régen a nappal kelnénk, ugye, és ahogy lemegy a nap, ahogy a melatonin szintünk emelkedik, úgy álmosodunk el, és hát úgy kéne elvileg lefeküdnünk aludni. Tehát ez, hogy most mi magunknak betározzuk, hogy én még megnézek 3 sorozatot, mert úgy szoktam, hajnal egykor lefekszem, és majd valamikor fölkelek a besötített szobádba, majd 10 óra környékén, hogy ez nem így működik, szóval a biológiánk nem így működik, és szerintem ez sem így működik, hogyha... Igen, most a raktározás időszaka jön, és szerintem ez alapvetően váltja ki belőled, hogy zabálnál. Többet ennél, és ugyanaz, mint amit a medvék csinálnak, hogy ők is a téli állam előtt fölhizlalják magukat, aztán elmennek és alszanak, nyugiba rakják magukat. És ez például nagyon érdekes téma, szerintem ez majd megérne egy külön adást, hogy például a skandináv országokban nem nyúzzák magukat már ezzel. Tehát a téli időszakban, az őszi téli időszakban, amikor megint ez a tényleg borzalmas a rossz idő, ők teljesen tudatosan visszalassulnak. Tehát a nagy megfejtéseket, a nagy munkahelyi dolgokat, a hatalmas tervek végrehajtását és idő, az mind átrakják tavasz-nyárra. Tehát ők úgy vannak vele, hogy ők teljesen tudatosan visszalassítják az egész életüket arra a nagyon hosszú sötétre, ami kint van. Megcsinálják a kötelezőt, elmennek dolgozni, elmennek iskolába.
0: Hát ők lassabban is beszélnek.
1: Így van.
0: Hallod?
1: Nem, most tényleg, és skandináv országokban meg erre figyelnek, hogy nem akarják gyakorlatilag magukra erőszakolni azt, ami az emberi természettől teljesen távol van. És én ezt egy baromi jó dolognak tartom. Kinek van kedve dolgozni télen?
0: Hát ez mondjuk jogos.
1: De ugye, hogy
0: nekem, nekem néha nyáron sincs, tehát ez nekem az miattam
1: lehet. Nekem konstans, általában nincs kedvem, de igen, hogy gyakorlatilag én nem tudom szétszedni évszakokra, általában nincs.
0: Általában nincs, hát ez, de szerintem ez egy ilyen magyar szokás, nem? Hogy így nem szeretünk dolgozni.
1: Igen, mert az Eszterházi könyvben is benne van, hogy a, mit tudom, az egyik nép azért dolgozik, hogy éljen, a másik azért él, hogy dolgozzon, a magyar csak azért dolgozik, hogy dolgozzon.
0: És van benne valami.
1: És ez nagyon nehéz vitatkozni.
0: Jön a Rakszettes, a Joyride.

0: Na, mindenki kifütyülte magát, és akkor 3-7 lett. Miközben fütyöréztünk, nem is figyeltünk, ez csak 3-7 lett. Na, így telnek a, szerdák. Na, kérem szépen, asszálytól repedező házak, találj vizsgát nélkül, ne vágjunk bele a javításba. Kérem szépen, ezt meg tudom én is erősíteni. Én nagyon helyen lakok, ahol sok garázs van. És azt lehet látni, hogy így, amikor jó idő van, vagy hétvége, akkor mindenki jön és flexeli le azt, amivel a lakatot rárakod, meg próbálja az ajtópántot emelni, mert hogy ki van úgy száradva, hogy így lejjebb csúsztak a garázs ajtók mindenfelé.
1: Az jó.
0: Az csodálatos. De hát van közös ismerősünk is, akinek akinél szintén megrecsent az épület. Ott valamit kell vele csinálni, mert az megreped, rád dül, az nem egészséges.
1: Hát, nem jó, igen.
0: Úgyhogy ráadásul ezeknek így megcsinálni se olcsó, hogyha az ember csinálja. Na, minden esetre erre figyeljünk azért oda. Ezzel kapcsolatosan találtam egy cikket a szeged.hu-n, ez jól elolvasható ottan.
1: A szeged.hu írta meg, hogy tó és napelem park is épült Lázár János erdeiben, engedély nélkül. Hát van ilyen.
0: Van az úgy néha. Hát mit tudunk csinálni?
1: Szóval jó reggelt kívánunk a kormányhivatalnak is.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
0: Na, és akkor drive.
1: Clean Bandit. És a topic.
0: Hát így.

0: Tarari! Kolomi! Lehet hívni is minket, meg SMS küldeni, meg ilyesmik. Hát információk érkeznek most. 0 Ágitól.
1: Igen, meg 0-32-99-88-88. Ide jöhet minden információ az SMS számunkra. Jó, 8 fok van, 19-20 lesz ma maximum, eső nem.
0: Őszről beszélgetünk úgy általánosságban, ha ez bárkit is így nem megmozgatott. Ezen a csodálatos reggelen, ahol már kinyitottuk az ajtót, hogy ne legyen olyan, mint a falhoz vert lóhaj. Ugye? Vagy óhaj, akár az is lehetne. Jó, kérem szépen, érkeznek a hírek. Csak azért beszéltem olyan sokat, mert itt a programjának elfelejtett számolni. De akkor azt most megvárom, hogy mi fog történni a végén. Ez történik. Jó van. Jó reggel.
2: Támogatta a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
3: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja.

0: Lézerrendszereket és kutatólabort is láthatunk a kutatók éjszakáján Szegeden. Az Eli Alps Lézeres Kutatóintézet belsejében idén vezetett túrákat szerveznek, így akár több száz látogató is betekintést nyerhet a lézerek világába. Előző években kísérleteket lehetett látni különböző standoknál, idén viszont az intézet nagy közönség előtt zárt terei tárulnak fel. Pénteken délután 5 órától 4 óránként kezdődnek a turnusok, a részvétel regisztrációhoz kötött. Szabó Gábor ügyvezető minden korosztálynak ajánlja a vezetett túrákat.
1: Tudom mindenkinek ajánlani, mert ugye azért óriási berendezésekről van itt szó, tehát ezek önmagukban szerintem benyomást keltőek. Gyerektől a felnőttig mindenki rácsodálkozhat arra, hogy mi is az, amikor azt mondjuk, hogy egy modern, a világon bágyát titkító lézerlabornak a belsejébe be lehet látni.
0: Frissen préselt mustot kóstolhatnak, az iparosok napján pedig a régi mesterségek világába is betekintést nyerhetnek az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba látogatók a hétvégén. Borszűrő Szent Mihály ünnepére várják szombaton a vendégeket. Kora délután népzenei és néptánc programmal, valamint táncházzal szórakoztatják a közönséget a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörnél. Itt népi divat bemutatót rendeznek, és kiki magára is öltheti a régi korok viseletét. Az udvarban pedig kemencés finomságok sülnek majd. Már lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a krétában az ingyenes notebookra, amelyeket a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. És végül Taylor Swift veheti át az idei MTV Video Music Awards gálán az első ízben odaítélt alkotói rendezői díjat vasárnap Los Angelesben. Az új elismerés azokat a zenészeket helyezi előtérbe, akik kreatív munkájukkal hozzájárultak a zenei videók készítéséhez, valamint a vizuális történetmeséléshez. Az MTV Video Music Awards idei házigazdája Snoop Dogg lesz. A vasárnapi műsort élőben is közvetítik Los Angelesből. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen az infót.
4: Köszönjük.
3: Közlekedés ügyben már most úgy sűrűsödünk, azért nagykörút a sűrűsödik bejövő. Hát ott a deszkiek azok tudják már, hogy mi a helyzet. Szerintem már rá is számolták azt az időt, hogy körforgalomnál átsorognak egy kicsikét. Újszegeden is kezd megőrülni mindenki. Nagyon helyes. Összes bevezető.
4: Székelysorra, ugye én általában a belváros mondom.
3: 47-est jó megnézem. Hát az ott azért stabilan megfogja a lámpa.
4: Jó, Székelysorsában, így van, meg a hidak is.
3: Gyönyörű hát az egész.
4: Teljesen szokásos. Jó reggel.
3: Köszönjük a figyelmet. Na kérem, alásan. Dani, neked jött külön egy SMS. Azt majd létszeres olvasd el. Nagyon jó, adom. Most pedig érkezzen a színpüret, kérem szépen. Hoj!
4: Jó reggel.
3: Zene.
4: Végre jó.
3: Ez az, adjad neki, ez a Stars.
2: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készít.

0: Don't call me up. Az előbb meg azt mondta, hogy call me. Na mindegy, ezt már most nem értem. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra múlt 4 és fél percre, az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, és ha már így elkezdtünk egy újabb órát, akkor elmondom.
0: Amiket
1: egyébként ilyen órakezdésnél el szoktam mondani. Szóval van egy SMS számunk, 0-32-99-88-88. Ezt SMS számot használjátok, hogyha mondjuk közlekedési információ van, vagy bármi olyan, amiről úgy gondoljátok, hogy nekünk tudnunk kell és be kell mondanunk, akkor azt ide lehet küldeni. De ide lehet még küldeni mást is, mindjárt mondom, hogy mit. Például lesz egy játékunk, a Classic Grill szervétterem játéka, ez egy zenefelismerő, ami már volt egyébként, csak most új nevet kapott, tehát hogy valaki elsőtől hallgat minket, akkor volt ez a neve nincs játék, most pedig az, hogy zene meg a szöveg. Nagyon egyszerű, elküldöd SMS-be, hogy csillagászati ősz, vagy mondjuk csak, hogy küld egy ősz, jó?
0: Azt már mégis csak 4 betű.
1: Küld egy ősz, és akkor majd lehet, hogy téged sorsol ki a gép, és akkor fölhívunk, eldöntöd, hogy a zenét vagy a szöveget szeretnéd hallani, és hogy honnan, abból a dalból, és akkor rá kell jönni az előadóra, és a dal címére. Na.
0: Ennyi. Ezt szereted volna mondani?
1: Nem, még van.
0: Na mi? Na,
1: a zenét tesztünk kitöltésével, és nyerhetnek a hallgatók páros egyet a Rádió 88 exkluzív bráncsunkra, szeptember 28-ra. Igen, mondd el adásban. Ja, ez volt. Jó, meg vagyunk.
0: Ja, akkor kész van. Jó, hát arról beszélgettük, hogy az ősz kapcsán a szervezetünk
1: mire... Ja, SMS jött, bocs.
0: Na, tessék. Ez egy születésnapi SMS, de beleírtak valamit.
1: De végre valaki, hogy minden reggel hallgatlak titeket, csillagászati ősz.
0: Így.
1: Na, ez így.
0: És már... benne van akit fölköszöntött, meg annak a telefonszáma. Hát tökéletes. Ettől szebbes SMS nem is szeretnék.
1: Napok óta ezt várom, hogy jöhetnek a tortás játékra is, meg a szülinapi játékra is ezt az SMS-ek. Csak írd már bele, amiről beszélünk, legalább egy szót belőle, hogy mint hogyha hallgatnál.
0: Igen.
1: Jó, de ez most ez tökéletesen ezt teljesült. Úgyhogy én már tudom is, hogy ki nyer.
0: Mondjuk neked ez most szinte semmi között, de egyébként jól van.
1: Meg jó, és még egy SMS jött, ne azt küldje, hogy őz, hanem hogy ősz.
0: De mindegy, őz is jó. Az is lehet.
1: Na.
0: Ha szeretnéd, akkor az is lehet. Jó, szóval az ősz kapcsán beszélgettünk arról, hogy a szervezetünk hogy reagál ezekre a dolgokra, illetve hát ugye ma kezdődik a csillagászati ősz. Szóval, hogy mit eszünk, mit iszunk, mennyire raktározunk szervezetileg, ki az, aki teás, ki az, aki kevésbé teás. Szóval ilyen rettenetes dolgokról szoktunk mit beszélgetni. Én napi 2-3 teát megiszok, ha úgy van. Tehát én relatíve nagy fogyasztója vagyok a dolgoknak. Én is szintén azért beállok ebben a sorba, ahol az ősz nem is, de a telet azt végtelenül tudom utálni.

0: Még be tudok képzelni egy kandallót is tűzzel, esetleg nagy is egy kutyát, amelyik ott ül előtte, ami végtelen cuki. Na szóval ez a térről van a kép. Na most, hogyha valaki itt így Szegeden jár az utóbbi pár évben, az egy ilyen, tényleg amit a Dani is mond, egy ilyen leesik az eső, az néha egy kicsit megfagy, akkor mennek autók egymásnak. De közben ilyen, ez a taknyadék idő van, tényleg ezre már más szó nincsen. A fák leveleit megáztatja a víz, az ott úgy. Szóval egy ilyen szürke, nyomorút, ilyen rettenetes időjárás.
1: De valami jó is van benne, mert elindulsz azokban a cipőkben dolgozni, vagy bárhova, vagy boltba, ami őket úgy hordtál tavasszal, nyáron, ősszel.
0: Az is beázik.
1: Rögtön megtudod, hogy melyik ázik.
0: Így van.
1: Abban a pillanatban, hogy melyiknek lyukos a talpa, tehát gyakorlatilag egy föl tudsz készülni, így a téli cipő restaurálásra is, elviszed javítatni, veszel újra, stb. Abban a másodpercben kiderül, hogy az a pocs, amiben beleléptél, az megmutatja az összes lukat a cipődön.
0: Így. Nekem azért jó, ez, mert nekem egy darab téli cipőm van, azt legalább egy 4 éve használom, úgyhogy lassan venni kéne egyet, mert már az is át tud ázni, hogyha úgy van. Ja, most ezt melyiket mondani? Ez most megint egy tétel, amire nem voltam fölkészülve. Ezt nem láttam jönni, ezt a cipőkérdést, de igazad van egyébként.
1: És ugyanezt mondtad az érettségén is. Há, még hát még egyszer.
0: Igen.
1: Fú, ez nekem az érettség, ez kegyetlen volt egyébként.
0: Mi történt?
1: Hát nem.
0: Melyik része?
1: Nem tudom, az a baj, hogy a
0: matek, magyar, töri.
1: A töri tanár, nem mondom a nevét, Jozimiszkiné, szóval annyira utált, de tényleg szerintem, tehát hogy első osztálytól negyedikig nem többen utáltak,
0: na,
1: de,
0: azért mondom,
1: de tanárból viszonylag kevesebben, tehát hogy a tanárok többsége elfogadta, hogy nem azt mondom, hogy nem voltam normális, ilyen picit lehet, hogy furább voltam, lehet, hogy ilyen bunkóbb voltam az átlagnál, de nem direkt csináltam, csak így általában ez így jött, és ez meg is maradt. Na mindegy, ő utált elsőtől negyedikig, volt olyan, hogy azért kaptam egyest felelésre, mert a szünetben csókolóztam a barátnőmmel az aulában. Szóval ilyen szintekig gyűlölt.
0: Jó, és hát akkor... ez a fiúlány már akkor sem ment.
1: Ki mondta, hogy lány?
0: Barátnőt mondta.
1: Hát jó van, de hát ez
0: ja, hogy
1: mindegy, ez A7, B7. Ja. Na, és akkor, de volt, hogy ezért kaptam, és akkor én kaptam egy nagy monológot, hogy hát itt házaspárok dolgoznak, és milyen világ lenne, ha itt mindenki ezt csinálná születben, a házaspárok is. És akkor tanártanál, engem nem zavart volna, szóval, hogy én látok két felnőtt embert, aki szereti egymást, engem ez úgy nem gúzt, tehát nem undorít abszolút, sőt. Kifejezetten jól látni.
0: Sőt, tanár diákot se nagyon zavart.
1: Na mindegy, és akkor ott igazából én tanultam, tényleg, tehát hogy úgy volt egy nagyon aktív két hetem, ami ezzel telt, és a töri, ez viccen kívül, és a törit is egyébként tanultam, csak az volt a bajom vele, hogy akkor éppen azt az időszakomat éltem, amikor utáltam divatból Amerikát. És az Amerikával kapcsolatos tétek, de tényleg, hát figyelj, valaki Curious, valaki Depesmódos, valaki Backstreet Boys-os, valaki NSYNC-es, én meg utáltam az USA-t. És nem tanultam meg
0: semmit. Honnan jött ez, azt tudjuk? Mi volt a kiváltó oka?
1: A világ ellen lázadtam, és akkor éppen ugye, gondolom, ez az az időszak volt, amikor nagyon mentek az amerikai filmek, és én ezt úgy gondoltam.
0: Csak hogy
1: én, figyelj, én direkt utáltam Pestet, meg a Balatont is. Szóval nekem voltak ilyen eldöntéseim.
0: Igen, a Balatonra emlékszek, de az nekem sem nagyon múlta.
1: De nem az, én nem utálom, szóval szoktunk néha oda járni, ez hogy mondjam, a gyerekkorral elmúlnak ezek a kitalált ellenségek, így valahogy így mérséklődnek, és akkor éppen Amerikát utáltam, nem tanultam meg a tételt, természetesen belehúztam Amerikába a szóbelin, és igazából kaptam egy térképet, ugye kidolgozhattad, hogy mi van, és kaptam egy történelem térképet.
0: Ugye, de vaktérkép a csima?
1: Nem, normál ez az atlasz, okay. Történelem atlasz. Igen. És hát abban benne vannak az évszámok, meg hogy kb. Mi történt akkor. És én szó szerint elkezdtem kiírni belőle, majd odaültem, és szó szerint elkezdtem felolvasni, amit a történelem atlaszból kiírtam. De még a veszők is stimmeltek. És az érettségi bizottságban ott volt a Gáspár Róbert, imádtam egyébként, és hát ő fiatal volt, tehát hogy ahhoz képest, ugye csak nekem tűnt felnőttnek, de hát mit tudom, azt hiszem 30 környéken volt, amikor az érettségim volt, és úgy röhögött, hogy szerintem már azon is fölhúzta magát a töri tanárom, és akkor mondta, hogy köszönöm szépen, mi lenne, hogyha újat húzná. Tehát, hogy tényleg füstölő fejjel.
0: Pedig te nem akartál újat húzni senkivel.
1: Én nem tervez.
0: Azt mondnak, hogy hány fok lesz ma inkább.
1: 19-20 maximum.
0: Kösz.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: HTC, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 4:08, tessék most már azért készülődni.
1: Így van, jó reggelt.
0: El fog késni, mert most, már most szólok, hogy dugó lesz. Egy nagy parafadugó valahol.
1: Igen, csak tudod mi a baj, nem tudsz jól elindulni. Tehát, hogy Szegeden szerintem ez lehetetlen, meg nem csak Szegeden, hanem szerintem Pesten, meg az ilyen nagyvárosok környékén is gyakorlatilag nem tudsz úgy elindulni, hogy jól érje be, hogy 8-ra mész dolgozni, esélyed, és mikor induljál el 5-kor?
0: Hát igen.
1: Na hát az agyújjuk megint katasztrófa.
0: Hát mindegy. A 43-ason a deszkről, akik jönnek, vagy deszk irányából, akik ott érkeznek, az már megint csak egy szép piros. De erős jön mindenféle piros. Na oké, szóval nem is erről akartam beszélni, csak az, hogy már 4:80-as esik készülődni. Őszről beszélgettünk itt rettentően, hogy hát mi fog történni. Őszről, érettségiről, teákról, itt már ma reggel minden volt. Azt beszélgetjük leginkább itt a zene közben Danival, hogy mi történik a világban most, mert hogy nem csak mi, itt Ági is reggel ilyen kicsit enerváltabb volt, nem? Tehát, hogy úgy néztünk ki egymásra, mint a pókemberek, amikor lövöltözik egymást, hogy néztünk így rám, hát te...
1: Mutogattunk is egymásra,
0: néztük itt, hogy de nem vagyunk még mindig felébredve, pedig bár az nem volna baj, azért maradjunk annyiba. Nem tudom te, hogy értékeled
1: ezt. Egyébként, ha valaki hallgatta az előző megszólalást, annak üzenem, hogy egyébként a törő érettségim 3-as lett, mert a másodikat 5-ösre sikerült hoznom. Szóval benne az előbb elmeséltem a történelmi érettségimnek. Hát ugye húznom kellett újat, és az mivel az egyesnek számít, vagy régen legalábbis így volt, én nem tudom, hogy most hogy működik az érettségi, de régen úgy volt, hogyha a szóbelén az egyiken elbuksz, akkor húznod kell újat, és akkor annak a kettőnek az átlaga, tehát maximum 3-ast kaphatsz. Úgyhogy a második az azt hiszem a Hunyadi János volt, és azt, vagy a nem tudom már melyik, valamelyik Hunyadi. Nem, János volt biztos, és azt viszont 5-ösre hoztam, szóval. Azért nehogy azért teljesen hülye voltam.
0: Én hasonlóan jártam, kérlek szépen. Én nekem ugye a történetem a történelmi érettségével kapcsolatban az, hogy én a 56. október 23-át húztam az aznapi történéseket.
1: Na most nekem azt mondtam, hogy félreértetted, és a történetem érettség, és magadról beszéltél végig.
0: Nem, hanem az történt, hogy én amikor ugye relatíve még ilyen középiskolai vagy általános iskolás voltam, az a 90-es évek eleje. És akkor ott minden ilyenkor az újratemetéstől kezdve, tehát minden volt, és nem volt a tévécsatornák, tehát nem volt ennyi. És nagyon nem tudtam mit nézni, és mindenhol valami 56-os valami sztori volt. És én úgy utáltam, már akkor is, hogy nem tudok semmi normásat nézni.
1: Na te meg 56-os utáltad.
0: És így mondtam, hogy jó, nem érdekel. Tehát, hogy teljesen mindegy, én mindent megtanulok történelmből, meg szeretem is. Úgyhogy van egy ilyen.
1: De és akkor, ilyen
0: és akkor ezt én így nem. És már, én már csak azért se. Nyilván mit húztam? Azt.
1: Ez a Murphy, látod?
0: Ez a Murphy, tessék. És akkor az volt a legjobb, hogy kiment a vizsga elnök, és a töri tanára meg odajött, halál jó fej volt, azért tudsz mindent, nem? Tudod, rádió, mindent tudsz. És kiment. És az A4-es papírra rájöttem, hogy rádió. És így odaütem.
1: Az egyéb is így zajlott.
0: Odaütem, és mondják, hogy na, mi történt? Na jó, mert pont maga előtt, aki volt, azt hiszem, hogy olyan kopasz haverom volt a Lipka Tomi, hogy így mondta, hogy ő ezt meg így már elmondta az előzményeket, pont jó időben vagyunk, így lineálba tudunk haladni. Na, akkor mi történt 23-án? Hát, mert mit tudom, mi volt 23-án? Hát mondom, hát főkelés volt. Nyilván reggel mindig az van. De hogy így, és akkor mondtam, hogy jó, akkor a tömeg, hova ment a tömeg? Jó, hát oda van írva a papírra. Mondom a rádióhoz. Nem, először nem oda mentek. Kibogoztuk, hogy hova mentek. Jó, utána hova ment a tömeg? Hát mondom a rádióhoz. Nem, még mindig nem. Mondom. És amikor megkérdezte harmadjára...
1: Ott már azért érezted, hogy nem jársz jó úton szerintem.
0: Nincs oda, ott, amikor kihúztam, akkor tudtam, hogy ebből ez kuka. És akkor kérdezte harmadjára, hogy és utána hol mentek? Hát mondom, hogy megint bemondom, hogy rádió, azt nem az, akkor ott nem, hogy újat nem húzatnak, hanem a iskola környékre nem mentek soha többet. És akkor mondta, hogy ezt már mondta? Akkor rádió. Na és akkor nagy nehezen oda rá, mondták, hogy ezt én nem tudom, ugye? Ezt én nem. És akkor ugyanúgy, én szerintem egy Mátyás királyt húztam B-nek.
1: Figyelj, nálam nem kérdezte meg, hogy nem tudom-e, mert egyértelmű volt, hogy nem tudom. De még erről eszembe jutottam, hogy engem tényleg annyira utált a töri tanárom, hogy még ő is próbált segíteni. Tehát amikor én elmentem kidolgozni a tételt, akkor szalvétán kaptam tőle 4-5 pontot, így fölírva, hogy mi az, amit feltétlen el kell mondjak, hogy 2-est kapjak, hogy nehogy véletlen. Még egy kicsit tovább kell nézni el az arcomat. Semmit nem segített, hát az égvilágon semmit. De mondom, nem is kérdezte meg, hogy ezt tudom-e vagy sem, hanem annyira fölhúzta magát, hogy mondta, hogy jó, akkor köszönöm. És húzzon újat. Tehát nem volt ilyen.
0: Szép történetek. Na nézzük, milyen, hogy járunk közlekedésen, mondunk egy közlekedést is, jó, csak hogy így valami olyan is legyen, amit... Hát... Az Erzsébet ligetre nézzetek már rá ugyan, hogyha valaki ott van térkép közelében. A Székelysor végig piros, és a másik oldal is végig piros. A Népkert soron nincsenek sokan. Aki szeretne autókázni így reggel, nincs semmi dolga, akkor a Népkerten végig tud menni. Ennyit tudtam segíteni.
1: Hát meg valószínűleg szívesen. Ott Baja környékén itt jók az utak. De hogy akkor elkezdem sorolni a szokásosat, jó, mert legyünk túl rajta. Makai út, Szőregi út, Agyői út, Szabadkai út, Dorozsmai út, mindenféle út, ami befele jön a városba, az dugó.
0: Egészségünkre!
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.
0: Na kérem szépen, most pedig Ági érkezik, és mondjuk időjárást is, figyeljetek!
1: 8 fok van, 19-20 lesz, és eső nem. Hep!
2: Támogatta a Gyomándrődi Német Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csak telepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
5: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
9: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
10: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt nagy díjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
11: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
12: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
13: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
14: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
13: www.plazmapont.hu.
15: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
16: Ősszel könnyen helyrehozhatod.
15: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
17: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika, az egészség partnere a mindennapokban.
18: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta.
3: A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
18: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
19: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
20: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
19: És a segítség kell?
20: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
21: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
22: Ez reklám volt.
23: Főzőversennyel egybekötött pályaorientációs napot szerveztek a Szegedi Szakképzési Centrum Kródi Gyula Technikum és Szakképzőiskolában, ahová azokat a 7.-8. osztályos diákokat várták, akiket érdekel a kereskedelem vagy a turizmus vendéglátás. Elek Sándor igazgató szerint a pályaorientációs napok fontos döntéseket hozhatnak meg. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és 6 embert. Simor András korábbi jegybankelnök a választás után arról beszélt az ATV-ben, hogy a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeletért felelős volt alelnöke, 2023-ban nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák el őt a Bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. És ismét elindította a Kövér Medve hetet a Katmai Nemzeti Park. Ezúttal 16 delikvensre lehet szavazni, a mérlegelés legfőbb szempontja pedig az, hogy az állatok mennyi vadlazacot képesek betermelni a téli álom előtt, magyarán mekkorára képesek felhízlalni magukat. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat. Dániel, közlekedésben tudsz valamit mondani? Azon kívül, hogy sokan vannak mindenfelé?
1: Minden változatlan. Az ötösön is baromi nagy a sor Halászcserdeggel.
0: Nagyon szép munka. Itt van Crozier Tempo Taxitól. Halló, jó reggelt!
24: Jó reggelt, sziasztok! Igazi kora őszi időre ébredhetett ma a város, mint azt megszokhattuk a hétköznap reggelektől, intenzív a forgalom a városba vezető útjaink. A Csillag téren dugó van kialakulóban, főleg a körforgalomból lassú a ki- és bejutás. Újszegeden még mindig vízvezeték rekonstrukció zajlik, az autósoknak túloldások elkerülése érdekében érdemes a balfasor és középfasor felé kerülniek. A Jósika utcában Kávária Sugár út és Gogol utca közötti szakaszon a vízbű szeptember 20-án befejezte fő fázisait, viszont ehhez kapcsolódó utómunkálatok még mindig zajlanak. Balesetmentes jó utat kíván a Tempó Taxi csapata.
22: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca közlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
0: Na kérem alásan, hát akkor így, óvatosan tessék közlekedni, az a stabil. Szedis ahhoz mafia jöhet, Dániel?
1: Hát a részemről...
0: Ne nézzé, válaszolja. Hát, azt, hogy nézze, nem látják. Ez egy rádió.
1: Jöhet.
0: Jó reggel. 8-ban, 8.

0: Train és a Drive-by. Jó reggelt kívánom mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Na, hát kezdtem, mondom, hogy mi a helyzet.
1: Legyünk őszinték.
0: Legyünk őszinték, így van. Azt történik, hogy ugye most van az, amikor játszorunk kellene, és akkor hívtunk egy embert, ő nem vette föl, hívtunk egy másikat, aki elküldte az ősz szót nekünk SMS-be, és ő se vette föl. Úgyhogy most itt tartunk.
1: Tehát most az volt igazából, hogy kerestük, aki nyerhetett volna. Hát nem.
0: Jó, hát szerintem csináljuk azt, hogy itt van a kájgós dal még.
1: Igen. Ott még megpróbáljuk.
0: Ott még megpróbálunk egy valakit. Jó, hogyha valaki szeretne velünk játszani, és föl is veszi a telefont, és tényleg szeretne nyerni a klasszik kafétól egy 10.000 forintos értékű helyi fogyasztást, akkor nyugodtan küldjön nekünk egy SMS-t, írja bele, hogy ősz. Teljesen mindegy, valamit írjon bele. Ősz, gatyamadzak, ősz, teljesen mindegy, amit szeretne, írja bele, és akkor küldje el nekünk, és akkor talán akkor, mert a többiek nem akarnak. Elküldték, aztán nem akarják fölvenni a telefont, tehát az mondjuk úgy nem tudom, hogy mi értelme van, vagy nem biztos, hogy föl tudják venni a telefont. Jó, közlekedjünk még egyet, Dániel, mit
1: szólsz hozzá? Jó, a régi ötösen a halássádánál áll a sor, ezt küldték nekünk SMS-be, köszönjük szépen a Deszki Express. Többször nem olvasom be, mert ilyen nyelvtörőt nem, ez olyan, mint a tízdek a Parizert kértél régen, tudod, nem jó. Újhító rendőrök garázdálkodnak, köszönjük szépen.
0: Az micsoda az, mit történt? Mi az az újhító?
1: Civil autóból, én nem tudom, hogy mit lehet mérni egy bedugult hídon.
0: Meg mit garázdálkodnak? Most viszont már a Népkerten is, látod, oda küldtem az embereket, és piros lett.
1: A Népkert, a Belvárosi híd, a Székelysor, a Temesvári körút, az Új híd és a minden befelé vezető út piros.
0: Hát ez, ha valami van, akkor ez csodálatos.
2: Támogatta a Római Akkumulátor Kft., hogy biztosan induljon és célba érjen.
0: Na ez a kájgóda. Aki szeretne velünk játszani, inkább nyerni, az most küldjen egy SMS-t. Köszönjük szépen.
1: Az őszt.

0: Na kérem, alassam. Az a helyzet, hogy ennek szokott lenni eleje meg a vége, nem? Dani.
1: Ne foglalkozzál vele.
0: De már most már mindegy. Ez a mai nap, ez egyébként is egy ilyen csodálatos dolog. Itt van velünk Attila vonalban. Szervusz Attila, hello.
1: Mert hogy játszunk.
0: Hello, Atti. Hello, hello. Na kérem szépen. Zene meg a szöveg. Játék. Itten vagyunk. Azt mondja, hogy 3 perc, 45 másodperc a dal. Jó?
1: Fel és kell akkor ismerni a dalt, előadót és dalcímet.
0: Mi legyen? Éneket szeretnéd hallani, vagy a zenét?
2: Hát legyen az ének.
0: Legyen az ének, és hova rakjam?
2: 1.25.
1: Ha a kis le rádiót kérlek, mert össze fogunk gerjedni, igen, főleg amikor megszólal a nagyon jó zene.
0: Gerjedünk, akkor majd figyelj. Na tessék, figyelj, mutatom ezt, Ehune. Szerintem nem lesz nehéz.
3: Keményebb, mint a szikra mégis, lehet, hogy elég egy szikra, a gyújtózsinór végén és a túlvilági tévén, majd rólad szólnak a hírek.
0: Na, ki volt ez? Mi volt a dal címe?
2: Tankcsapda,
0: Mennyország túli. Hát ennyi a játék, kész szépen. És akkor látod, így nyertél 10.000 forint értékű klasszik kafé, és utalványt ott helyben fel tudod fogyasztani. Jó étvágyat kívánunk hozzá.
1: Ha 2003-at írnánk, most tapsolna a gép.
0: Igen, jó? De nem lesz ilyen.
1: Klasszik grill szerviterem játékában nyertél 10.000 forint értékű utalványt.
2: Köszönöm. Mi van? Szépen.
1: Most mondtad el?
0: Igen, persze.
1: Hát de azt mondták, hogy óránként kétszer mondhatjuk.
0: Jó, Attila, maradj vonalban, gratulálunk, mindjárt megbeszéljük a részleteket. Nem
1: vártam,
0: jó?
1: Figyelni.
2: Köszönöm, sziasztok.
0: Ciao.
1: Mondom, van valami a reggelben, nem?
0: Van, tényleg meg vagyunk
1: se
0: háborodva.
1: Se rám, nem tudok figyelni, se rám.
0: De az, hogy itt sincsenek benne azok az elemek,
1: ne foglalkozzál semmivel.
0: Jó van, kedves mindenki. Ennyire egyszerű nálunk nyerni, holnap is lesz játék, tessék figyelni, mit kell elküldeni SMS-ben. Illetve fontos, hogy vegyétek is fel a telefont, ha hívunk benneteket, jó? Amelia Lilian, jó reggelt!

0: Madonát hallottuk, és ő is kért elnézést a mi nevünkbe, és minden egyszerre szól. Jó reggelt! Itt ma senki nem akar dolgozni. Azt látszik, Madonna akar egyedül, de őt meg nem hagyjuk.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Na kérem, alassam. Úgyhogy megérkezett már vendégünk, mindjárt vele folytatjuk, vagy kezdjük el, vagy már nem tudom, már mi történik. Minden esetre az a stabil, hogy Ági hozza a friss infókat. Dani megmond, hogy időjárást.
1: 20 fok is lehet, eső viszont nem.
0: Hát akkor így.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
4: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül.
4: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
4: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
7: VLKR Kft.
6: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
8: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
9: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
10: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
11: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
12: Szeptember 27-én 17. Paca Apárba és Vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacal partiját!
2: Ez reklám volt.

0: Péntektől csaknem 100 üvegplasztika tölti be a rögpalota szintjeit. Botos Péter üvegszobrász idén nyerte el a 43. szegedi nyári tárlat fődíját, most pedig áttetsző terek címmel nyílik életmű kiállítása a regionális összművészeti központban. A művész pályafutása üvegcsiszolással kezdődött, később egyedi lámpákat is készített. A tárlat november 8-áig látogatható. Kertész Lilla sajtóreferens szerint a kiállítás kiváló lenyomatot ad Botos Péter művészetéről.
1: Érdekessége viszont az áttetsző terek című kiállításnak, hogy ekkora léptékben még sosem állították ki a műveit, így ez az életmű kiállítás a minden korábbinál átfogóbban fogja bemutatni ezt a különleges kísérletezéssel és formai játékokkal teli világot, amely a művész alkotói munkásságát jellemzi.
0: Hétfő óta nem ad magáról életjelet Gróf Péter, ezért már a szegedi rendőrök is keresik. Az 53 éves férfi körülbelül 173 cm magas, körülbelül 70 kilogramm súlyú, sovány testalkatú, őszes rövid hajú. Utolsó ismert ruházata cipő, farmernadrág, fekete színű pufi dzseki. Fotója a polisz.hu oldalon megnézhető. A szegedi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen. Egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés a digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez a felhasználó jóváhagyásával, közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. És végül több mint 2000 éves vastömbök százaira bukkantak egy ausztriai kavicskitermelő üzemben a Duna közelében. A helyszínen összesen 540 rudat és rút töredéket gyűjtöttek össze, ezek együttes tömege megközelíti az 1 tonnát. A szakértők szerint ez a legnagyobb ilyen típusú lelet együttes a vaskorból. A vas mennyisége nagyjából 500 kard vagy 8000 szög elkészítéséhez lett volna elegendő. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen! Na, azt mondja, hogy közben közlekedés ügyekben, itt én privátban is kaptam üzenetet arról, hogy micsoda izgalmak vannak ott az új hídon. Hát ott ellenőrzés van, volt, nem tudjuk. Minden esetre ott még nagyobb káosz alakult ki a Tamásvári körúton, illetve ott az új hídnál. Gyakorlatilag mind a két oldalon.
4: Agy jut oda-vissza, borzalmas, Temesvári körút oda, és a másik fele vissza, Székelysor, Belvárosi híd, és a bevezető utak. Káosz.
3: Aradi vértanúktere, árvíz emlékmű közt, mind a két sávba pirosan mindenki.
4: Az a lényeg,
3: hogy... Cukrostéri körforgalom, megint csak.
4: Nagyon rosszul lehet közlekedni. Sima, normál szerda.
3: Ennyi. Egészségünkre.
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
3: Nekem szépen vendégünk már megérkezett, mindjárt vele folytatjuk.
4: Ez pedig a Post Malone és Morgan, nem tudom kiolvasni.
3: Ott az olyan, a Wallen, ott Wallen, alul néz.
4: I had some help. Én mondtam már, hogy a Premelont hallgatnám meg egyébként.
3: Hát jó, kinek, mi, nem hallgatnám. Kinek mit intézett, ugye?

0: 8 óra van kerekkel, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, és megjött a vendégünk, Barna Barnabás kutató csillagász, és szerint a Szegedi szóra. Csillagvizsgálónak a vezetője vagy?
2: Így igen. Van, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Na, mert hogy egyébként ma van a csillagászati ősz, most éppen 23-ára esik, de én úgy tudom, hogy ez egy vándordátum, tehát ez nem fix, hanem 22-24 között szokott.
2: Hát attól ingadozik, oké, hogyha szigorúan nézve Magyarországról a dátumot keressük, akkor igen, ez 22-23-a év körül ugrándozik, most éppen 23-ára virradóra esett, hiszem magyar idő szerint hajnali 2 óra környékére, de a lényeg, hogy igen, mindig az évnek ebben a szakaszában, mindig szeptember 22-23-a környékén történik az, hogy a nap és az éjszaka, az közel egyenlő hosszúság.
1: De hogy ez nem egyenlő, hanem közel egyenlő, és ez nem egy egész napot takar, ugye? Tehát nem az egész 23-ánkat, hanem hogy én úgy tudom, hogy ez egy időpillanat.
2: Pontosan. És hogyha most megkímélek mindenkit attól, kedves hallgatókat is, hogy felolvassam Wikipedia definícióját, hogy mit jelent a napi egyenlőség, de leegyszerűsítve konyhanyelven szólva tényleg ez, hogy szinte percre pontosan ugyanannyi ideig tartózkodik a nappa a horizont fölött, és ad világosságot, mint amennyi időt a horizont alatt, és van sötét. És innentől kezdve pedig ez a tendencia, ami ugye június vége óta folytatódik, ez töretlen marad, tehát egyre hosszabbak lesznek az éjszakák, egyre rövidebbek a nappalok, és megyünk szépen a tél felé.
0: És akkor megyünk bele ahhoz a dátumhoz, amikor a leghosszabb lesz az éjszaka.
2: Pontosan, az pedig december 21-e környékén, megint csak egy kicsit ingadozik, ugye 24 órán belül. De hát ez mondom, emberi léptékkel az első csíphető, hogy pontosan mikor van napi egyenlőség. Kicsit érezzük, hogy most van nagyjából az a közép-közép.
0: Egy csillagásznak egyébként az így jelent bármit is? Tehát, hogy azt mondod, hogy azon kívül, hogy ezt így tudod?
2: Hogyne, persze, meghívnak reggeli műsorokba, és akkor... Nem, egyébként nincs jelentősége, tehát megint csak itt el lehet merülni a definícióba, hogy mert ez ugye arról szól, hogy a Föld... egy tenger egyrészt mennyivel van bedőlve a keringési pályához, ami nap körül rója a köröket, és akkor, hogy pontosan a pályájának melyik pontján tartózkodik napi egyenlőség esetén, igen, ennek van egy kitüntetett jelentősége, de tudományos szempontból, ismeretterjesztési szempontból, vajmi kevés, ez csak egy kis kuriózum.
0: Ennek mondjuk akik így kémlelik az eget, ők azért ennek jobban örülnek, nem, hogy korábban van sötét. Tehát, hogy így azért az, nem tudom, nyáron, akik mondjuk ilyen asztrofotósok, azok így még ott vannak este 10 órak, amik mindig semmit, ott így várják, hogy na, így valami történjen. Most meg már
2: jól érzed.
0: Hétkor kimennek, és akkor hello.
2: Jól érzed a problémát, igen, és ebből a szempontból mondjuk pont az éjszaka, vagy a téli éjszakák lennének a legpraktikusabbak csillagászati megfigyelése, mert az ember leteszi a munkát délután 4-kor, és már pakolhat neki a távcsövet meg a kamerát. Hát a gond az, hogy viszont ezzel párhuzamosan egyre kevesebb lesz a derült éjszaka. Szóval valamiért. Én személy szerint mostanság nem szoktam asztrofotózás szenvedélyének, művészetének élni. Én csak úgynevezett vizuális észleléseket folytatok. Hát én közvetlenül nézek bele a távcsőbe, és igyekszünk ezt a Szegedi Csillagvizsgálóban is ezt az élményt átadni. Szóval, hogy nekünk ebből a szempontból igen, praktikusabb, hogy nem kell a szürkületi időszakkal, meg a nappallal bíbelődni, hanem amint megérkeznek a látogatók, rögtön lehet menni a távcsőkhez, kis távcsőkhez, nagy távcsőkhez, és lehet mutatni az éjszakai égbolt csodáit.
0: És ilyenkor mit lehet jól látni ilyenkor? Nem van bármi, ami...
1: Hát ilyenkor a napot.
0: Hülye.
2: Nem. Vannak nagyon klassz naptárcsőink. Szóval, hogy ugye amikor világos van, akkor egyetlen egy égbolt objektumot lehet látni az égbolton, jól mondod, a napot. A nappal ugye egy gond van, bazi fényes. És hogy ez nem csak gond, ez kimondottan veszélyes is tud lenni, mert a távcső az két dolgot csinál. Nagyít, oké, ez jó, és felerősíti a célpontnak a fényét. Na most ez nem jó, mert még holdat, bolygót, csillagot nézünk távcsőn keresztül, az tök jó, hogy a halványabb részletek is láthatóvá válnak. Hogyha távcsővel a napba nézünk, az komoly veszély, és senki ne csinálja. Mert hogy tényleg másodperc törtrésze alatt komoly látáskárosodást szenvedhetünk, hogy ez ne történhessen meg, vannak speciális napszűrőink, naptávcsőink, és ezzel teljesen biztonságosan tudjuk megmutatni a napot, de ezt még egyszer csak akkor kövessel az ember, hogy a csillagvizsgálóban van, csillagász van a közében, ellenőrzött körülmények között, mert hogy az élmény az tényleg tök klassz, de ez nem játék. Na és hogy mit érdemes látni a napon? Például napfoltokat, napkitöréseket, kicsapó plazma lángnyelveket a nap szélébe, csuda jó dolgokat, Úgyhogy igen, mostanság például, ha most kimennénk ide a Rádió 88 épülete elé, akkor ezt tudnák megmutatni nektek.
1: És ennek például a napkitöréseknek milyen hatása van a Földre? Tehát van bármi összefüggés mondjuk a sarki fénnyel? Meg az, az igaz, hogy ilyenkor a napi egyenlőség idején ez erősödhet?
2: A napi egyenlőségnek ehhez nincsen köze, viszont azt, igen, arra, azt nagyon jól tudod, hogy közvetlenül a napkitörések anyaga, amikor az eléri a Földet, mert ugye ilyenkor kidobódik trillió-trillió tonnányi forró gáz, tehát amikor ez a forró gáz eléri a Földet, ez okozza az aurora jelenséget a Föld északi, illetve déli sarka közelében. És akkor ilyenkor lehet gyönyörű zöldes-sárgás fényjátékot látni Norvégiából, Alaszkából. Ennek egyébként jelentős hatása nincs a Földre. Egészen extrém napkitörések esetén lehetne. Hát látom már ilyen történelmi példát, de szerencsére ezek rendkívül ritkák.
1: És mondjuk egy nagyon extrém napkitörésnek milyen hatása lehet a Földre? Tehát, hogy ez mondjuk mágneses mezőket zavarja, meg a navigációnkat zavarja, meg mi az, amit, ami közvetlen hatással lehet.
0: Nem, csak azért kérdezi, mert ma reggel teljesen össze vagyunk zavarodva, tehát ez lehet napkitörés miatt?
2: Olyan nyúlüregbe rángattam bele engem, nem tudom, hogy hány percig van. Oké, megpróbálom röviden.
0: Hosszan.
2: A helyzet az, hogy létezett már olyan erős napkitörés, aminek hatása volt a földi létre. A legerősebb, amit valaha följegyeztek, ez nem most történt, 1859-ben, szeptember elején, amikor is Kubából láttak sarki fényt. Japán déli részéről. De annyira erős volt a napkitörés, hogy tehát, hogyha itt Szegedről fölnéztünk volna, hát ilyen gyönyörű, minden színekben táncolt volna az éjszaki égboltom. És följegyezték, hogy mert hogy ezek a forró gáz részecskék nem állnak meg feltétlenül föl magas légkörnél, hanem ezek ionizálni tudják a levegő molekuláit. Ez ránk nem jelent semmilyen hatás, vagy komoly élettani veszélyt. Viszont az elektronikus eszközökre igen. És ez azzal járt, 1859, viszonylag kevés
0: elektronikai eszköz volt. Tönkrement az összes mikro.
2: Sokkal vicces. Egyrészt azok
1: az országok,
2: ahol voltak szikratáviró vezetékek, szikráztak és kiégtek. De a kedvenc sztorim, hogy Bostonban két telefonközpont,

0: bocsánat.
1: Oh, bocsánat, csak muszáj visszakörülni, mert ez a másik kedvenc témám, és ez, a, ez az én kriptonitom, szóval, hogy viszont az utóbbi években, ezért mondtam, hogy ez egy veszélyesen mély nyúlüreg. Én szívesen beszélek. Szóval, hogy az utóbbi években viszont elterjedt egy olyan internetes félreértés per hoax, hogy a napkitöréseknek mindennapos hatása van. A közérzetünkre, az egészségünkre, a fejfájások, migrének elsősorban ennek tudható be. Most ennek semmi megalapozottsága nincs. Tehát, hogy ez nem csak, hogy nincs bizonyítva, hanem minden jel arra mutat, hogy ez nincs így. Nyilván a tudomány, természettudományban bebizonyítani valaminek a nem létét, az szinte lehetetlen. De hogy ahhoz képest, hogy ennek interneten, és úristen, mondanám, hogy csak keressetek rá Facebookon az ilyen tematikus csoportokra, de ne keressetek rá ezekre a tematikus csoportokra.
0: Annyi időnk nincs az
1: életünkben, igen. Hogy ez óriási mánia és üzlet lett. Én csak azt tudom mondani szakemberként, hogy semmi okunk félni, és semmi okunk a napot meg a napkitöréseket okolni azért, mert fáj a fejünk, rossz közérzetünk van, mert bunkók vagyunk a munkatársainkkal. Nem, nem, az sokkal inkább.
0: Jó, tehát akkor erről a listáról ezt kiúzhatjuk. Tehát, hogy a napkitörések problémát miatt nincs.
1: Így van.
0: Tehát ez, ami ma van, ez nem amiatt van. Oké, na innen jövünk vissza, mert most egy csomó dolog eznek kapcsán így fölmerült, de hogyha ez nyúrulege, akkor gyakorlatilag délig itt leszünk. Jön a One Direction.

0: Szóval ők voltak a One Direction. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vendégünk még mindig Barna Barnabás. Hello, jó reggelt.
1: Hello, jó reggelt.
0: Na, ott fejeztük be.
2: Mert legalábbis... hogy ma van a csillagászati őszhelyzet, csak hogyha valaki most kapcsolódna be, akkor tudja.
0: Igen, igen, mert ha egy órával ezelőtt hallgatott minket, akkor teljesen másról beszélgettek.
2: Igen, mert akkor a töri érettségi volt.
0: Hogy a kettő hogyan össze, ezt ne kérdezzetek meg.
2: Mindegy.
0: Szóval arról beszélgettünk, hogy a napkitörések és annak hatásai, az, hogy a érzékelőtek ti, vagy aki ezt figyeli, egy napkitörést, az mennyi idő múlva ér ide?

0: ez egy jogos és fontos kérdés, mert hogy ha feltételezzük, hogy ez esetleg veszélyt jelent, ha már ilyen veszélyt jelentett a múltban, bármikor a jövőben, hogy föl lehet rá készülni, valamennyi régen. Mert hogy a napfénye, az 8 perc, 20 másodperc alatt itt van. Ugye ez fénysebességgel közlekedik, 150 millió kilométert kell áthidalni, ez viszonylag gyorsan történik, és nincs dolog, ami gyorsabb a fénynél a vákumban. Viszont a kitörés anyaga az ehhez képest csak cammog. Mert annak szüksége van olyan két és fél napra, mire eléri, áthidalja ezt a bolygóközi teret, és eléri a Földet. Ami azt jelenti, hogy amikor mi látjuk a napkitörést, akkor van mondjuk olyan nagyjából két napunk átlagosan arra, hogy fölkészüljünk, ha valami extrém dolog történik. Tehát látnánk egy olyat, mint 1859-ben a Carrington esemény, és mondjuk a kutatói társadalom jelzi, hogy oppá, ebből baj is lehet, akkor elvileg erre föl lehetne készülni. Nekem van a kétségeim, hogy mennyire lehetne erre fölkészülni.
1: Na igen, de hogyha mondjuk azt, hol tartunk egyébként, erre volt egy film, és nem fog eszembe jutni, azt hiszem, hogy a Ne nézz föl, az volt a filmet.
0: Igen, pontosan.
1: Szóval, hogy mennyire vagyunk mi erre fölkészülve, hogyha azt mondja, mert ugye az alaptézis az, hogyha valaki fehér köppenyve van, és orvos, és azt mondja, hogy ezt a gyógyszert vedd be, te ezt gond nélkül beveszed.
2: Hát nem biztos, de mert a Covid óta ez azért változott, szerintem rengeteg.
0: Ezt akartam mondani, hogy pont volt egy ilyen nagy tesztje a tudománynak, társadalomnak, politikának, hogy mi van akkor, hogyha van egy nagy vész, tudunk-e egyszerre együtt reagálni. És szerintem a végeredmény az nem makulátlan. És
1: igen,
0: ebben a kutatói társadalom is masszívan benne van, hogy nem tudott egységesen kommunikálni.
1: Na ezt akarom mondani, hogy közben egy szociológus mond valamit, akkor azt így, jó, hát egy csillagász mondja azt, hogy figyeljetek már, lett egy olyan napkitörés, hogy lehet, hogy ennek van valami, akkor erre figyelnek? Tehát erre hallgat bárki is? Vagy azt mondják, hogy ja, jó van már, kicsit meglapogatják a hátat, jó van, oké, nincs semmi baj.
0: Kicsit tartok attól a szenáriótól, amikor majd ezt majd élőben leteszteljük, hogy mi van akkor, amikor néhány ezer csillagász a Föld minden szegletéből majd egyszerre sziszem föl, hogy figyeltek, itt baj lesz. Ha legyen az akár egy aszteroida, mint a Ne nézz fel című filmben, ott ugye 2 éve volt az emberiségnek fölkészülni. Egy napkitörésnek 2 nap. Az kellésnek érződik.
1: Igen.
2: De ugye azt említetted, hogy a Covidnál is az volt, hogy a kutatói társadalom az, hogy nem egységesen kommunikált, hogy úgy gondolod, hogy azzal is probléma volt, ugye? Vagy hát ugye mivel több információ jött be tudományos körökből, és nem tudott az ember, nyilván hogy tudnék én, aki nem vagyok a tudomány doktora, hogy tudnék különbséget tenni információ és információ között, ha mindegyik aránylag megbízható forrásból jön, hogy tehát akkor igazából az a probléma, hogy nincs egység, mert hogy a tudomány alapvetően így működik, nem? Tehát, hogy mindent meg kell kérdőjelezni, azért halad előre, mert hogy a saját állításait is egy idő után meg kell kérdőjelezni, de ez a tudomány természetes működéséből fakad, nem?
0: Csak a tudománynak, pont szerintem nagyon jól foglaltad össze, csak az a gond, hogy a tudomány annak óriási a tehetetlensége. Tehát nagyon lassan reagál.
2: Tehát mint az EU.
0: Tehát egyébként szerintem jó a párhuzam.
2: Igen.
0: Tehát,
2: hogy alapvetően, 27 ország nem megy sehova.
0: Jó elvek alapján, jó irányba, baromira lassan. És ez a tudomány, mint történelmi fejlődés, ez tök jól működik. De amikor van valami sürgős vészhelyzet, és azért az emberiség történetében viszonylag kevés volt a tudományos vészhelyzet, akkor kiderült, hogy hoppá, nincsenek meg mondjuk azok a szakmai fórumok, döntéshozók, érdekvédelmi szervezetek, amelyek azt mondják, akár csak egy országon belül, hogy akkor most üljünk le, beszéljük meg, mi lesz a közös kommunikáció, és akkor azt fogjuk kommunikálni. Ráadásul ott van a politikai érdek, ott vannak gazdasági érdekek, millió egy dolog, és félreértés ne essék, én nem a, hogy mondjam, a Covid ideje alatt ez egy olyan helyzet volt a tudomány kommunikációban is, amire még nem volt korábban példa, és hogy az, hogy szerintem én csak kommunikációs szempontból tudom megítélni ezt, orvosi szempontból nyilván felületesek az ismereteim, de hogy ezt nem sikerült 2 éven keresztül megnyugtatóan kezelni, csillagászoknak sem sikerült volna. Tehát félreértés ne essék, ez egy lehetetlen helyzet volt, és csak arra akartam párhuzamot hozni, vagy hoztatok, szerintem tök jól, hogyha lenne egy csillagászati vészhelyzet, ugyanígy ilyen levágott fejű csirkék módjára rohangálna mindenki körbe-körbe az interneten, mert nehéz le. Hát vicces lenne, csak kicsit kockázatos.
1: Legalább a vége legyen vicces, nem? Ja. Hogyha már úgy van. Na, Dani, te mennyire akarsz rámenni még a Teli Holda sztorira?
2: Hát úgy, most még nem is, a következőben biztos.
0: Legyen úgy.
1: Mindenképpen. Jó, akkor egy nagy bogit, de se.
2: Jó? De az jó, az előbb beszéltük.
1: Igen, hát
2: onnan jött fel. Okos szövege van.
1: Jó leszek újra.

0: nagyon rövidek mostanában a zenék. Aki érkezik friss információkkal. Hány fok lesz?
1: 20.
2: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
3: Indul az Árkád hangvadászat.

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: 3 a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Töltsd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
5: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
2: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
3: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
2: Ráadásul egy diák jeggyel ketten jöhetünk.
3: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
2: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
2: Hosszabbítsd meg a nyarat.
3: Figyelem!
4: Figyelem! Figyelem!
3: Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
9: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
8: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
10: Szeptember 27-én 17. Paca Apárba és Vásár Tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, paca a szoftban főtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a paca a főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacal partiját!
11: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
12: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
2: Ez reklám volt.
13: Az Ipartestületek Országos Szövetségének sajtódíját kapta meg a napokban Kis Istók Tímea, a Makói Városi Televízió stúdió vezetője. Az iparosok 35 éve kimagasló újságírói munkásságát ismerték el ezzel, valamint az értékmentő filmes tevékenységét. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő arra reagált, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését még a 2024-es telefonos ügye miatt kérik. És végül a hatalmas tömeg miatt megtiltották a Bajui Kárpét fotózását a londoni British Museum. A múzeum szerint a fényképezni próbáló látogatók feltartották a sort, így mások nem tudták megfelelően megtekinteni a mintegy 70 méter hosszú műalkotást. A kurátorok eredetileg engedélyezték a fotózást, de a nyitás óta eltelt 2 hét tapasztalatai alapján a látogatói élmény megóvása érdekében a tiltás mellett döntöttek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Köszönjük szépen az infókat. Na nézzük, közlekedésükben hogy állunk? Hát, Újszegeden még azért van egy kis pitty-puty.
15: Újszeged szokásos katasztrófa, a Székesor és az új híd, Belvárosi híd, de igazából ennyi, ami nagy dolog, a többi az már kezd jól járható lenni.
14: Hát, ez kb-ja.
2: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
14: Na, kérem szépen, folytatjuk a beszélgetést mindjárt. Teli holdakkal és egyebekkel.
15: Előtte The Killers és a Mr. Brightside érkezik.
14: Bizony.
15: Hú, de nagyon közszolgáltó voltam.
14: Mondjál még egy időt is.
15: 8:28.
14: Köszönjük, jó reggelt.

0: The Killers és a Mr. Brightside. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, még mindig itt van velünk Barnabás a vendégünk. Hello, jó reggelt.
1: Sziasztok.
0: Hello. Na, Daniel.
2: Ezer kérdés sose fogunk a végére érni, úgyhogy elkezdjük, aztán haladunk, megyünk a meddig megyünk.
0: Jó van, nyomjátok.
2: Olvastam egy ilyen érdekességet, hogy van ez a Harvest Moon, de arató hold. Hogy ugye ennek az lenne a lényege, hogy ezen a környéken, tehát az északi féltekén szeptember 22 és 24 között, hogy előbb kell fel talán a teli hold, az első teli hold, ez után a dátum után, és talán tovább lehet ugye aratni, tehát vagy ez valós, ez nem valós?
1: De először is ugye nem csak az északi féltekén, tehát amikor teli hold van, akkor a föld déli féltekén is ugyanez a helyzet, hogy fejjel lefelé látják.
2: Az ne furul
1: lehet. Hogy ugye mihez képest korábban kell föl, mostanság szombaton lesz teli hold, azt hiszem valamikor kora este lesz pontosan, tehát még néhány órával később, amikor fel kell, akkor látni is fogjuk. Ennek az a jelentősége, hogy valóban az régi időkben, amikor az aratás az egészen szeptember végéig elnyúlhatott Észak-Amerikában, na akkor ez a teli hold, ez egy tovább adott világosságot, tovább lehetett dolgozni a földeken, és a legjobb tudomásom szerint, bár ez kicsit túlmutat a fizikai csillagászaton, de hogy ez adott egy ilyen folklór jelleget. Mint ahogy az amerikai kultúrkörben minden egyes teli holdnak, mind a 12-nek az évben megvan a maga neve, ez vagy az őslakos indiánoknak a sztoriaiból származott, vagy a telepesek adtak neki különböző nevet, és ezt néhány évvel ezelőtt a NASA úgy kapta föl, mint egy falat kenyeret, a NASA imádja ezeket propagálni szerte az interneten, hogy mindennek valami különlegességet adja. Gondold el, ugye 28 naponta van teli hold, az azt jelenti, hogy 28 naponta lehet erről is sajtóközleményt kiadni. Nem lehet ott hagyni. Ugye a téma az utcán hever.
2: Nem heverhet parlagon. És most akkor beszéljünk arról, hogy nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy ma nagyon rosszul aludtam, mert teli hold van. Ma hülye vagyok, biztos teli hold lesz. Ennek van-e bármi, de tényleg bármi tudományos alapja?
1: Igen. Tehát az, hogy a teli hold... Szívesen, menjünk tovább. Na jó, csak annyi, mert itt is van szerintem egy félreértés. Tehát az, hogy a teli hold az egyszerűen plusz fényt ad, és hogyha valaki nem teljesen 100%-osan lesötétített szobában alszik, akkor van egy ilyen derengés, ugye nincsen teljesen sötét a városban, ez vitathatatlanul zavar egyeseket az alvásban. Engem nem, én tök jól aludtam, én jól vagyok, köszönöm szépen, de hogy ezt nem akarjuk evíteni, nem, itt a félreértés az van, hogy nagyon sokan, akár csak az korábban a napkitöréseknél is úgy gondolják, hogy valami közvetlen fizikai behatással is van a teli hold, legyen ez valami, nevezzük mondjuk spirituális hatásnak, vagy a lappangó energiáknak, mit tudom én, nem, ilyesmiről nincs tudomásunk, ez nincs se bizonyítva, semmi jel nem utal erre. Az a plusz fény, igen, az zavaró lehet az alvásban, szóval, hogyha valaki mostanság nyugtanul alszik, nyugodtan fogja a teli holdra, vagy sötétítse be a szobát, és akkor tesztelje.
0: Ez most gondolj bele, mennyi embernek tettett tönkre a teli holdás után. Tehát, hogy az, amikor így főnök tegnap teli hold volt, és az meg így áll, hogy hallottam a rádióban, ennek semmi köze, úgyhogy tessék vissza menni dolgozni.
2: Figyelj, szerintem ennek gyakorlatilag a tudományhoz semmi köze már, ezek hitek. Hiteket meg nem győzöl le annyi, hogy elmondja egy tudós, hogy semmi köze.
1: Na jó, de tudod, hogy
2: április 12-én voltak, hogy még mindig a Fidesz. Szóval ezek hitek, ezek nem tudsz mit csinálni, ez van.
1: Amikor már az van, hogy te ettől tartasz, hogy jön a teli hold, és lehet, hogy semmilyen szempontból nem zavar a teli hold fénye, mert full borult az ég, de attól már fölspannoltad magad, igen, akkor az már egy valós hatás.
2: Tehát igen, igen.
1: Ezt
2: igen,
1: meg
2: igen.
1: Nem lehet elvitatni, hogy akkor végsősorban mégis csak a teli hold a bűnös. Vagy, ahogy szoktam volt mondani a kedvenc mondásom, ez fejben dől el.
2: Gyűjtöm az ilyen hülyeségeket. Gyorsak ilyen off-topic. Az ilyen hülyeségeket gyűjtöm, hogy mert nem ettél még jót, tudom, amikor valaki így mondja neked, hogy én nem szeretem a lecsót, mert nem ettél még jót. Nem szeretem a sört, mert nem ittál még jót. Vagy, hogyha megnézed, könyvben jobb volt. Most tegnap esett az eső, nem baj, kellett már a földeknek.
1: Tényleg kellett a földeknek.
2: És ez most bekerült erre a listára, minden fejben nőle. Köszönöm szépen.
1: Ez tökéletes egyébként hidegre, melegre, szúnyogcsípésekre, bármire, hogyha panaszt hallasz a közeledben.
0: Minden fejben nőle.
1: Nyugodtan.
0: Ezt adom. Mondjuk az enyémben már nem sok minden. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: És várunk legközelebb is, hogyha éppen bármilyen ilyesmi dolog van. Már azt beszéltük, hogy decemberben mindenféleképpen akkor ott ezt a leghosszabb éjszakát a szélt. Azt én megugorjuk mindenképpen.
1: Legyen úgy.
2: Hát volna még kérdés, nem mindegy.
0: De kérdezz meg, akkor nyugodtan 37 van, még ráérünk. Úgyis ez rosszul számolva.
2: A NASA-nak miért fontos, hogy minden ilyenért lehajoljon? minden ilyen témáért, mint mondjuk a Teliholdnak a témája, hogy 28 napot, oké, kiadás sajtóközlemény, tehát akkor beszélnek róla. Okay. De ugye a NASA ugyanúgy állami fenntartású intézmény, nem?
1: És pont azért. Tehát egyrészt a NASA az, amikor jól ment a NASA-nak, akkor is világbajnok volt tudománykommunikációban. Tehát az, amit ahogy a NASA kommunikál, akár az interneten, régen rádióban, tévében, ahogy közvetít.
2: És
1: ahogy
2: most a social médiában nagyon bejöttek.
1: Ez évtizedek óta NASA-nak ebben óriási hagyománya van és óriási tapasztalata. Na és erre rájött az, hogy az utóbbi években gyakorlatilag a fennmaradás is attól függ, hogy mennyire áll jól mondjuk a széles társadalmi rétegekben. Amikor az elmúlt években nagyon komolyan meg akarta nyírbálni a Trump adminisztráció költségvetését, akkor például jött egy nagy marsi bejelentés. Vagy az Artemis 2 misszió. És ezeket lehet úgy brendelni, hogy megugorjon a NASA iránti érdeklődés, és hát a politikus az mit szeret? Az érdeklődést. Úgyhogy, és amikor lehet ezzel mutatkozni, lehet ezzel menőzni, flexelni, hogy kérem szépen, nekünk itt van a NASA. Az minden pénzt megér, szó szerint dollármilliárdok múlnak azon, hogy a NASA-nak milyen a sajtója. És ahogy másik kedvenc mondás, csak ez nem nekem tulajdonítható, szóval, hogy a NASA-nak minden publicitás jó kívül a nekrológot. És hogyha az éppen Teliholdról szól, hogy az valami hoaxnak az elhárításáról, hogyha az űrkutatásról, tök mindegy, csak legyen róla szó.
2: Hát, köszönöm szépen.
0: Ez tökéletes végszó volt. Köszönjük szépen még egyszer.
1: Én is köszönöm.
0: Legközelebb is várunk. Talán pedig jön a Speechless.

0: Ha, ahogy kell. Jó reggelt kívánok mindenkinek még egyszer, és már most utoljára is, mert már most nincs is reggel, 8:42-kor. Na nézzük, milyen programok várnak a ma ránk. Azt mondja, hogy Jata Klubba Techno Workout lesz, kérem szépen, este 6-tól. Na. Ezt nem tudom mi, de valami lendületes lesz, az biztos, ha már Techno az eleje.
1: A Kis Kunst galériában 18 órától művészetről másképp. Tökéletes átverés. A legismertebb műkishamisítók Bán Blanka művészettörténésze.
0: Na kérem szépen. Ha meg valaki rá volt izgulva a Bosszúállók című filmekre, a legutóbbit, a végjátékot meg tudja nézni, kérem szépen, Infinity Visionben, ami egy ilyen fura dolognak hangzik, de attól film hossza nem lett sokkal kevesebb, ami 192 perc.
1: Hát az majdnem Infinity.
0: Így van, este 7-es kezdéssel, tehát az alsó hangon sokáig ott
1: minden osztak. Sokáig.
0: Sokáig ott osztak, tehát ez a belvárosom az is Zsigmond Vilmos terme.
1: Ha valaki szerette a Penge filmeket, akkor a Vérellátó Központban véradás lesz 10-től 18 óráig.
0: Hát ezek programok voltak.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: 3.90. Aki 8-ra ment dolgozni, és még otthonról hallgat minket, az
1: a szíves.
0: Az már bukta csúnyán. Hello, Dávid!
2: Hello, sziasztok! Szerencsére én megérkeztem.
1: De te mindig időben érkezel egyébként. Mindig ugyanakkor kényszeres, vagy te is?
2: Nem, én mindig eltervezem, hogy majd ugyanakkor indulok, majd ehhez képest plusz 10 percre sikerül. De így mindig
1: magyarul pont odaérek mindenhol.
2: Körülbelül mindig, igen. Most így végiggondolva tényleg.
1: Tehát mindig eltervezel, mikor indulsz, és ahhoz képest mindig plusz 10 perc.
2: 10-15 inkább akkor mondjuk így. Tehát ez a változó benne, az az 5 perc a mozgó.
1: És te egyébként sose volt egy késős akkor?
2: Nem, egyébként nem.
1: Streber.
0: Nem, most erre mit lesz mondani.
1: Ez még halani is rossz volt, hogy valaki megfelel. Te egy nyolta késős volt?
0: Nem.
1: Nem, te sem?
2: Be sem ment.
0: Nem, én be sem mentem. Nem, én nem voltam késős. Tehát, hogy én az a... Nem, mert én tudom azt, hogy milyen az, amikor várni kell valakire.
1: Jó, és azért ezt nem tudtad mindig. Tehát azért ezt nem tudtad, mert nem voltam mindig a tudatában. Azt mondom nekem, hogy 22 évesen, amikor éppen még fejlődik ki a homloklebenyed, hogy akkor te úgy gondolod, hogy te már akkor tudtad.
0: 4 évesen kifejlődött, 4 évesen, barátom.
1: Ja, bocs.
0: És már akkor 3 centi vastag volt.
1: Mi?
0: Fogalmam sincs, mi az.
1: Nem csak azt mondom, hogy
0: ezt
1: nem mondhatod, érted, hogy te akkor már teljesen, akkor mi tiniként tisztában voltál vele, hogy milyen bosszantó lett a másiknak, amikor rám vár. Hát nálam nem volt ilyen, én késtem, amennyit tudtam. Tehát, hogy, de nem direkt csináltam, vagy, de nem az nem direkt csináltam, és akkor utána, miután kirúgtak pont ezért a rádióból, ebből, akkor utána bekerültem a színházba, és ott a főnököm, a Stadler Feri megtanított, hogy ne késsek.
0: Hát igen, mert ott akkor kezdődik, ott is akkor kezdődik.
1: Nem csak azért, hanem hogy ott nagyon alaposan el lett magyarázva, hogy ez mennyire tiszteletlen, és főleg a kollégáimmal szemben, stb. És akkor egy akkora monológot kaptam, amire azt hittem, hogy hatása volt rám, de igazából az ijesztett meg, hogy kirúg, és nem lesz pénzem.
0: Hát igen, mondjuk azért ez.
1: De azóta rájöttem arra is, hogy tiszteletlenség a késés.
0: Ugye? Jó, hát én sem sűrűn késtem. Meg én az volt, hogy én annyira ráértem egész életemben gyerekkoromtól kezdve, hogy így már korábban egy órával elindultam.
1: Ja.
2: Jó, gyalog hát, hátrafele.
0: Igen, baj a messze van. Jó van, na.
1: mi lesz nálad? Mondd egy gyorsan.
2: Tortanyeremény lesz, az rögtön a következő elég órában, illetve nem sokára mondok egy időjárás.
1: Egyébként van olyan tortás SMS, amiben beleírták, hogy ősz, amit kértünk, hogy írjanak be.
0: Úgyhogy nem akarod Dani tippeket adni, de...
1: Nem akarom, de ők hallgatták tényleg az adást. Nyilván a többi is megérdemli. Csak mondom.
2: Holnap is írjunk. Lábjegyzetbe.
0: Szevasztok. Itt se vagyunk. Csekkány.
1: Hello.

0: Miley Cyrus és a Malibu itt a 88-ban. Ma is veled a Hello Szeged, a következő 4 órában rádiózhatunk együtt, üdv a fedélzeten a mikrofonnál Bürgés Dávid. Sok jó játékot és nyereményt hoztam magammal mára is, szóval érdemes a rádió mellett maradni a közelben. A következő órában rögtön a születésnaposokat köszöntjük az Osan Áruház születésnapi tortájával. A 21 fok lehet maximum, erre készülj, így öltöz, most még egészen hűvös van odaként, nemrég jöttem be, tehát ezt tényleg alá tudom támasztani. Jönnek a hírek, friss infók, rajtolunk!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
4: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
5: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgenárát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
6: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
7: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
8: Heti lapszámunkból.
9: Rekordot döntött az idei szín. 110.000 látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
7: Szegedi Tükör. A város és lakói.
1: Ez reklám volt.
10: Biciklizéssel segíthetünk egy 2 éves ásotthalmi kisfiún. Szombaton 9 órától rendezi meg a már hagyományosnak számító Rotary hajtás kerékpáros teljesítménytúrát a Rotary Klub Mórahalom Egyesület. A befolyt összeget Balogh Gyula Dominiknek ajánlja fel a klub, aki olyan genetikai rendellenességgel született, ami izomgyengességet okoz. Januártól mozgásfejlesztő terápiára jár a család a fővárosba, az utazáson felül pedig más speciális költségek is terhelik a családi kasszát. Mester Lajos főszervező elmondta, hogy a kerékpártúra 13 pecsételő állomásból áll, és 3 helyszínről lehet rajtolni.
11: Nem várjuk el természetesen, hogy 80 kilométert le kerékpározzon a többség, ezért azt a célt tűztük ki, hogy legalább 5 állomáson jelenjenek meg a résztvevők, és ahogy megjelentek ezen az 5 állomáson és a legvégén, a Morahalmi Ezer Év partjánál a záró rendezvényünkön, akkor egy tombola sorsoláson vesz részt.
10: Zöldlámpát kapott az Európai Bizottságtól a szegedi fejlesztésű vérbiomarker fejlesztés, amely segítheti az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó kóros folyamatok korábbi felismerését is. A Szegedi Farmakoide a Kft. Alzheimer korai felismerését célzó fejlesztését az Európai Bizottság Innovációs Radar programja piacra kész fejlettségi szintűnek minősítette. Elindult a pályázat a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe. Ezekbe mostantól lehet jelentkezni a 10 mikrotérségben. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, vagyis a kísérleti program esetében 10 milliárd forint forrás áll majd rendelkezésre. A pályázatokat október 7-ig lehet benyújtani elektronikus úton. A folyamatról bővebb információt a pályázati felhívásban olvashatsz. És végül ittasan randalírozott egy férfi a Wizz egyik Párizsból Szófiába tartó járatán, és emiatt a gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtani a Stuttgartban. A rendbontót a személyzet és a többi utas még a landolás előtt megkötözte, hogy ne tegyen kárt a környezetében. A leszállás után több rendőr felment a fedélzetre, hogy letartóztassa a férfit, aki ellenállt az intézkedésnek, így könnyebb sérüléseket szenvedett. A Wizz azt szeretné, ha a problémás utas megtérítené a viselkedésével járó költségeket. Ide tartozik például az extra üzemanyaggal, a személyzet és az utasok esetleges elszállásolásával járó kiadások, valamint a késés miatt fizetendő kártérítések és a földi kiszolgálás díja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Balesetmentes közlekedést a 88-al, Újszeged rátérve az Új Hídon a Bérkert utca felé nem tudunk lehajtani, ott dolgoznak a szakemberek, ezt vegyük számításba mindenféleképpen, ott egy picit emiatt nagyobb a torlódás abban a csomópontban, illetve vízvezeték rekonstrukciós munkálatok indulnak a József Attila Sugárút belső szervíz útján, az Uzsóki utca és a Bártfai utca között a munkálatok során útszűkületre, parkolási és sebességkorlátozásra kell számítani az érintett szakaszon, az előre haladás függvényében mától elvileg megindultak a munkálatok, és mint egy december közepéig biztos, hogy ki is tartanak itt a feladatok, hogyha jártál erre is, vagy bármi más láttál, várjuk a tudnivalókat, 30-299 88-88-as a számunk, jó utat!
1: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: Ahogy említettem, ma sem feledkezünk el a születésnaposokról, nem sokára köszöntjük őket, ráadásul az Osoda Airways születésnapi tortája is oda kerül majd valakihez, és jönnek a munkaidődben a jó szegedi kedvencek, egy dal csak egyszer ebben a 8 órában. John Newman-nel kezdünk, ez már a Losing Sleep, szép napot!

9 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

Ők voltak az Airi Mafia, mellettem szólt itt a Rádió 88-ban, és hogyha éppen otthon vagy, és melletted van a hűtő, de hogy Isten egy kis maradék is, akkor ezt is igyekszünk megmenteni a mai nap alkalmával. Hogyha maradt egy kis sült hús a hűtőben, akkor a mai ajánlás szerint készítsünk belőle házi húskrémet. A húst aprítsuk vagy daráljuk, lekeverjünk hozzá egy kevés majonézt vagy vajat, tejfölt és mustárt, majd jöhet bele egy kis apróra vágott lilahagyma, só és bors. Ha van egy kis szaftja a húsnak, azt is nyugodtan hozzákeverhetjük, ettől lesz igazán krémes, pirítósra kenve pedig már is kész egy egyszerű vacsora vagy reggeli, és a hús sem lett kidobva, még időben érdemes erről is gondolkodni. És a jó szegedi kedvencekről pedig nem kell gondolkodnod, ugyanis hozzuk ezeket sorban, és a munkaidőd alatt 8 órán keresztül mindegyiket csak egyszer, nem ismétlünk. Szia, a Spyro egyik újdonsága, a Material.

0: Lover érkezik már is.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.
2: Figyelj, Szeged! Let's go! Hey, it's gonna spiral. Material Lover.

0: Mary és az I Kiss the Girl itt a Rádió 88-ban. Na, hello Szegedben, nem sokára a születésnaposokat köszöntjük, illetve program lehetőségeket is hozok, illetve 2012 nyarára is visszagondolunk, ugyanis akkor ez pörgött Szegeden jó hangosan. 88. Kompakt diszkos, a Sound of Our Hearts, elejétől a végéig is mindjárt nálunk, illetve itt lesz majd Shakira is. Idei foci VB hivatalos zenéje a zenei listák elejéről, a Die Die is nem sokára velünk.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Classic Grill szervétterem

0: Ték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívül belül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
3: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogasd meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján. Próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, búj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja szeptember 26. További információk a www.opustaszer.hu oldalon.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
8: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
10: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
11: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
12: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a Szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
1: Ez reklám volt.
13: Ha ma szeretnél valahol feltöltődni, akkor ezt megteheted például a Jate Klubban este 6 órától a Techno Workout rendezvényen várnak, a Hesszerda pedig a Rakpart 62-n este 8 órától indul majd el. Művészetről másképp tökéletes átverés, a legismertebb műkincs hamisítók Bán Blanka művészettörténésszel este 6 órától a Kiskunst galériában vár majd, illetve Bősz Ádám, Vivaldi, nagy zenészek nagy szerelmek előadása az IH rendezvény központban indul majd 7 órától. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Lil Nas X és a Star Walking itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben, ahol nem sokára érkezik majd a Gives You Hell is, a 2000-es évek második felébe is elutazunk egy remek dallal, de előtte még a születésnaposokat is köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Csamangó Jencinek, Bihari Annának és Igazné Marikának is. 13 éves Millát is köszöntötték szülei. Császár Marcell, Szalkai Erika és Bomba Dániel is ma ünnepel. Boldog születésnapot Golhovics Lucának, Fébert Dávidnak és Tóth Pálné is ma ünnepli a születésnapját. Pap Csongor születésnapjához is gratulálunk, ahogy Víg István is ma ünnepel. Illetve itt van egy üzenet, amelynek tulajdonosa végül elviszi az Ozsonáruház belga kis tortáját. Az üzenet, amit kaptunk, pedig így hangzik. Sziasztok, a születésnapi játékra szeretnék nevezni páromat, Csabát. 48. születésnapi alkalmából Anikó, Bence és Szandra voltak az üzenet aláírói. Hát akkor Csaba, nekik egy hatalmas ölelés és pacsi mindenféleképpen jár, illetve tőlünk pedig a torta. Nagyon boldog születésnapot kíván a 88 mindenkinek!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88! Az életünk része!
0: És hát természetesen folytatódik a kincskeresés is, az Árkád Szeged játéka. Nem sokára hozom a részleteket, és a mai nyomot is elrejtjük adásban, most pedig a Gives You Hell szól,

0: Kemle Kebeljő, Young Thug és a Havana itt a Rádió 88-ban, a következő órában pedig dupla játékunk is lesz, az egyik a városban zajlik, a kincskeresés, az Árkád-Szeged játéka, illetve majd az exkluzív brunchunkra is nyerhetsz egy páros meghívást, érdemes a következő órát is velünk töltened, nem sokára hozom mindennek a részletét. A mai nap alkalmával maximum 21 fokot mérhetünk majd Szegeden, érdemes ennek megfelelően öltözni, és most már tényleg elővenni a szekrényből az őszi ruhatár eszközeit és darabjait, öltöz fel jól, nehogy megfáz, vigyázzunk magunkra.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzó.
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Lézerrendszereket és kutatólabort is láthatunk a kutatók éjszakáján Szegeden. Az Eli Alps Lézeres Kutatóintézet belsejében idén vezetett túrákat szerveznek, így akár több száz látogató is betekintést nyerhet a lézerek világába. Előző években kísérleteket lehetett látni különböző standoknál, idén viszont az intézet nagy közönség előtt zárt terei tárulnak fel. Pénteken délután 5 órától 4 óránként kezdődnek a turnusok, a részvétel regisztrációhoz kötött. Szabó Gábor ügyvezető minden korosztálynak ajánlja a vezetett túrákat.
6: Tudom mindenkinek ajánlani, mert ugye azért óriási berendezésekről van itt szó, tehát ezek önmagukban szerintem benyomást keltőek. Gyerektől a felnőttig mindenki rácsodálkozhat arra, hogy mi is az, amikor azt mondjuk, hogy egy modern, a világon bárját titkító lézerlabornak a belsejébe be lehet látni.
5: Újra vandálok garázdálkodtak az újszegedi Gergőligetben. Farkas András alapító bejegyzése szerint brutálisan szétrugdosták, szétverték a liget játszó, mászó faépítményeit, amit már számtalanszor megcsináltak az elmúlt évek során. A hétvégén rotaristák és a Subasa Sziksóstó Öreghegy polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesület tagjai azon dolgoztak, hogy a terület ismét használható legyen. Az ellenőrzésekkor is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást. És végül sajátos módon tisztelget Sir David Attenborough 100. születésnapja előtt a Hampshire-i Tottenhamban található Sunnyfields Farm. Tökökből rakták ki a legendás tévés portréját. A vállalkozás annyira nagyszabású volt, több mint 10 000 tököt használtak fel hozzá, hogy Guinness világrekordot is ért. A farm ráadásul a saját korábbi rekordját döntötte meg vele, tavaly a néhai Ozzy Osbourne portréjával alkottak egyedét. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Balesetmentes közlekedést a 88-al érdemes figyelni kifelé a városból, még mindig a Sándorfalvi úton, illetve Újszegeden a Bérkert utcára sem tudunk ráhajtani a megszokott forgalmi rendben. Hogyha látál valamit, akkor várjuk az információkat. 32998888-as a számunk, ráadásul elindultak ma a munkálatok, vagy hát legalábbis bőszen készülőben vannak a József Attila Sugárút belső szervízútján is, az Uzsoki utca és a Bártfai utca között útszűkület és parkolás és sebességkorlátozás, amire számíthat a következő jó pár hétben. Jó utat kívánok!
1: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
2: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
0: Bizony, folytatódik a kincskeresés az Árkád-Szeged és a 88 játékán, és itt a mai első nyom, nézzük, hogy hova kell ellátogatni, így hangzik. Ahol a víz két part között némán kanyarog, egy átkelő fölötte vár, amelyen sok ember andalog. Egy folyó nevét keresd az utcán, s nézz körül alaposan a víz vonalán. Ide várunk ma tehát a csapatunkkal, jó kincskeresést a 88-szal! Ebben az órában pedig a Rádió 88. szeptember 28-ai exkluzív brunchára is nyerhetsz egy páros belépőt. Egyébként a zenei tesz kitöltésével is nyerhetsz, de hogyha megdupláznád az esélyeket, akkor érdemes ebben az órában adásban is játszani. Olivia Rodrigo indítja az órát, itt az újdonság. Jump Dead!

mennem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

szeretnek a szegediek. Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk.

hát ez az imént hallott dal esetében is így történhetne. Szerintem a Linkin Park zenéje már 2003 óta velünk a NAMM szólt itt a 88-ban, de még mindig ilyen frissítő és üdítő hatása van szerintem. És hát igazán frissítő hatása lehet annak is, hogyha velünk reggelizzel, majd az exkluzív brunchunkra várunk szeptember 28-án, és most ebben az órában meg is nyerheted a páros belépőt a Dóm Látogató Központ és a Rádió 88 közös játékán, hogyha szeretnél több 10 méter magasban kiváló panorámával reggelizni a 88-al, akkor érdemes most elküldened SMS-ed a 0630-299-88-88-as számunkra, és kérdés is van hozzá természetesen. Arra vagyok kíváncsi, hogy melyik szegedi város részben található a Hild kapu, a belváros vagy az Odessa város rész lesz ez? Várom SMS-ed, most pedig Jason Derulo-tól egy nagy kedvenc, itt a Take You Dancing!

0: a Rádió 88. Figyelj, most ugyanis nyerhetsz páros meghívást az exkluzív bráncsunkra szeptember 28-ára a Dóm Látogató Központ és a 88 közös játékán. Azt írnak nekem, hogy melyik szegedi város részben található a Hilt kapu, a belvárosban vagy az Odessa város részben. És a játék mellé jó szegedi kedvencek is dukálnak. Sean Paul is itt lesz majd velünk, az Alexis Jordannel közös Got to Love You-szól nem sokára, és majd Jesse J kezdi a sor. Néhány hasznos tudnivaló majd pedig érkezik a B.O.B.-val közös Price Tag a Rádió 88-ban.
1: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
1: Indul az

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban?
0: Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
6: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
8: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
9: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
10: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
11: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
12: Állíts meg a pénznyelőt.
11: Szigetelj még a tél előtt. Mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban. Az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.újházbodrogi.hu.
13: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
14: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
15: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
14: www.plazmapont.hu.
1: Ez reklám volt.
16: Pár gondolat az egészség megőrzés jegyében. A Kabai Patika szakemberei szerint egy csésze kávé koffein tartalma fajtától és keveréktől függően átlagosan 50-150 mg, ami már elegendő ahhoz, hogy élénkítő hatásai kialakuljanak. Emellett a mérsékelt kávéfogyasztásnak számos egészségvédő hatása is igazolt. Több kutatás alátámasztotta, hogy akik naponta 3-4 csésze kávét isznak, azoknál mintegy 15%-kal csökken a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, szemben azokkal, akik ennél kevesebbet vagy egyáltalán nem fogyasztanak. A hatás feltehetően a kávéban található antioxidáns hatású polifenol tartalomnak köszönhető, ami a sejtek védelmét szolgálva akár a daganatok megelőzésében is szerepet játszhat. Jó egészséget!
1: Támogatta a V-Stream Visszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen.

0: itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Az életünk.

0: Orsi és a Ha lemegy a nap itt a Rádió 88-ban a Hello Szegedben. No hát azt természetesen ma sem kellett megvárni az Árkád kincskeresős játékán. Ma is meglett a 40 ezer forint vásárlási utalvány gazdája. Nézzük, hogy ma hova látogattunk ki csapatunkkal, és hogy ki lett a mai szerencsés megtalálunk.
1: Mondd a keresztneved!
2: Anita!
1: Anita! Hát gratulálok neked, köszönöm. Megtaláltad itt a hídnál ezt a 40 ezer forintos Árkád Szeged utalványt. Nagy utat tettél meg idáig?
2: Igen, futottam.
1: De honnan?
2: A Szent István tértől.
1: Jó, most bele ne szédülj a vízbe, gyere ide kérlek kicsit közelebb. Akkor ezek szerint követed a játékot. Igen. Egész héten.
2: Igen.
1: Gondolatban már el is költötted az utalványt.
2: Igen, kislányomnak lesz a születésnapja.
1: Na, mikor ünneplitek?
2: Október 2-án.
1: Azt a mindenit. Hát remélem, hogy most már olyan holtmarosra, hogyha kijöttök esetleg ide sétálni, akkor már egyet fog jelenteni ezzel a szuper nyereménnyel innentől kezdve ez a csodás környezet.
2: Igen.
1: Tudod, itt készülnek ezek a nagyon nyálas, túl romantikázott fotók, úgyhogy ha egy pillanatra visszaadod az utalványt, akkor itt a hídnál most letérdelek eléd, és akkor át tudom így, hogyha igent mondasz rá.
2: Igen.
1: Használjátok egészséggel, és boldog szülinapot kívánunk. Kincskeresés!
0: Nos, hát én elhiszem, hogy a belvárosból futott odáig. Ennek voltak egyértelmű jelei. Természetesen gratulálunk, a kincskeresés pedig ma egy állomásával még érkezik, utána pedig a műsorunkat érdemes ezzel figyelni, ugyanis vannak még bőven Árkád-Szeged vásárlási utalványaink. Ebben az órában pedig játszottunk, ugyanis lehetett nyerni páros meghívást a szeptember 28-án hétfőn tartott Rádió 88-as exkluzív brunchra, amit majd a Dóm tornyaiban tartunk meg. A Dóm látogató központ és a 88 közös játékán. Az volt a kérdés, hogy melyik szegedi városrészben található a Hildkapu, a helyes megfejtés pedig a belváros volt. Köszönöm szépen mindenkinek a játékot, akinek pedig gratulálok, ő Laciként írta alá az üzenetét, 458-as a telefonszámod vége. Nagy gratuláció, és remélem, hogy majd találkozunk ott kint, nem sokára felvesszük a kapcsolatot és megbeszéljük a részleteket ez ügyben. Most pedig hozok néhány program lehetőséget. A segítségnyújtás is egy nagyon jó program lehet, ma este 6 óráig várnak Szegeden a vérellátó központban, aztán bulizhatunk is, érkezik a Techno Workout a Jata Klubban 6 órától, a Hesszerda pedig a Rockport 62-n este 8 órási kezdéssel vár, és ma is Klub 88, 7-től tekerje 88-ra, DJ Walden és Robin várnak majd a lemezjátszók mögött, jó szórakozást!
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség!

0: Ez a 88, tele vagyunk játékokkal és tele vagyunk nyereményekkel, már is érkezik a következő játékunk. Az I Love Szeged játékpáros mozi egyet kínál ma, a belvárosi moziba is a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását küld el jelentkezésed, SMS-ben most a neved és a rádió szlogenét a 30 299 88 88-ra, és akkor látja, hogy a következő órában te viheted el tőlünk ezt a kettő nyereményt. Az időjárásra rápillantva 21, maximum 22 fok lehet, majd picit szelesebb ma is az időnk, öltözünk fel jól, nehogy megfázzunk. Jönnek a hírek, friss infók, aztán pedig én is vissza rengeteg szegedi kedvenccel.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
1: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
1: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: Zöldebbé válik a rókusi szennyvíz átemelő telep egy zöld felületfejlesztési pilot programnak köszönhetően. A kijelölt mintaterületeken vadvirágos gyep, fasor és növényzónákat ültetnek, illetve egy sűrű telepítésű Miyawaki mini erdőt is kialakítanak. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője elmondta, a projekt előrehaladásáról folyamatosan képes és videós beszámolót készítenek majd.
1: Ennek a projektnek a szakmai szemlélete illeszkedik több ponton is a város zöldítési törekvéseivel. Ez nem egy egyszerű parkosítás. Mi azt szeretnénk megtudni, hogy mi működik hosszú távon, kevesebb vízzel, kevesebb fenntartással, nagyobb klímatűréssel, és a itt szerzett tapasztalatokat mi folyamatosan monitorozni szeretnénk.
0: Szombaton tartja a pályaorientációs napját a Szegedi Szakképzési Centrum a Dugonics téren. A délelőtt 9 órakor kezdődő 6. szakmafesztiválon 10 középfokú szakképzőintézmény igyekszik közelebb hozni a családokhoz a szakképzést. A Szegedi Szakképzési Centrum iskolái, a partner cégek, együttműködő intézmények és szervezetek a standjaikon fogadják egész nap az érdeklődőket interaktív szakmabemutatókkal, élményszerű programokkal és ismert vendégekkel. Fürth Pál nyilvános nyilatkozatára hivatkozással büntető feljelentést tettek az aranykonvoj ügyben. A dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda azt írta, a volt főügyész arról beszélt, hogy a felettesei megszabták, hogy ki ellen lehet nyomozni, kit nem lehet kihallgatni, és milyen irányba mehet a nyomozás. Az iroda a feljelentést ismeretlen tettes ellen tette, hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete tárgyában. És végül megérkezett a Netflix új filmjének első hivatalos előzetese, amelyben Brad Pitt ismét Cliff Booth szerepébe bújik. A The Future Misadventures of Cliff Booth, Quentin Tarantino 2019-es filmjének a volt egyszer egy Hollywoodnak a folytatása. Ezúttal azonban nem Tarantino ül a rendezői székben, a filmet David Fincher rendezi Tarantino forgatókönyve alapján. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-szal, vigyázzunk egymásra ma is, no meg azokra, akik ott dolgoznak éppen úton útfélen a Bérkert utcánál is kell figyelni, illetve a Sándor falvi úton kifelé még mindig, illetve újabb munkálatok a városban, vízvezeték rekonstrukciós munkák indultak a József Attila sugárút belső szervíz útján, szóval itt is érdemes figyelni, bármit láttál, várjuk a friss híreket is, 30 299 88 88. Jó utat kívánok!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
3: Ebben az órában pedig, mint mondtam, játszunk az I Love Szeged játék ezúttal. Páros mozi egyet ígér a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is a tiéd lehet. Küldd el teljes neved és a rádió szlogenét, és már regisztráltál is a játékban. Most pedig ebben megszerintjük az órát.

0: Nyugis vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88, a változatosság is az életünk része.

0: Jennifer Lopez és a Love Don't Cast a Thing itt a 88-ban, nem sokára David Guetta és Szia párosával folytatjuk, előtte pedig az I Love Szeged játékkal még.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Tünde van itt velünk a vonalban, szia-szia, köszöntelek a játékban.
3: Szia, szép napot!
0: Éppen mit csináltál ma eddig, miközben ért a telefonhívás?
3: Hát éppen megmondom, manikűr csináltattam, úgyhogy
0: nagyon örülök. Kérlek szépen, Aláson, hát akkor remélem, hogy jól sikerül majd, nem csak az, hanem a játék is, mert hogy igaz-hamisat játszunk, és akkor mondom is az első állítást, jó? Figyelj jól, és akkor beszéljük meg a végén majd a hamisat. No, itt az első állítás, mely szerint a szegedi városháza épülete rózsaszín. Szeged kézilabda csapatának a törzshelye a PIK arénában található. A harmadik állítás pedig az, hogy a szegedi új hidat Bertalan hídnak hívják. Melyik lehet a hamis állítás szerinted?
3: Bertalan.
0: Bizonyám az első, hát nem rózsaszín a városháza épülete, sokkal inkább ilyen sárgás, margarinszínű, nem is tudom, te ezt minek hívnád egyébként?
3: Hát ilyen furasárga.
0: Furasárga, egyet értek vele, tökéletes a megfogalmazás, illetve tökéletesen megjelölted a jó választ, így tiéd a páros mozi egy a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívásához is gratulálok neked.
3: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen örülök, hogy játszottunk. Játszunk még sokszor, én azt kívánom. Küldünk majd minden infót, és legyen nagyon szép napod, aztán a hajrá a pedig űrmanikűr témakörrel.
3: Köszönöm. Köszönöm.
0: Minden jót, szia, szia.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk ré

0: spanyol.
1: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
2: Online zenei best a Rádió 88.hu.
3: Rádió 88.
1: Az életünk része.
3: Az életünk.

egy vadi új dal a Rádió 88-ban. Harry Styles, American Girls. Rádió 88, Szeged,

0: Harry Styles és az American Girls itt a Rádió 88. Nem sokára néhány program lehetőséget hozok, és jönnek a jó szegedi kedvencek. Hát egy picit a bulis érából is hozok egyet, majd az Infinity 2008-ba vezet minket. Ezzel pörgetjük fel az ebédidő előtti időszakot, mindjárt illetve itt lesz majd Matthews és Dermot Kennedy is. Majd a Paradise elejétől a végéig a 88-ban.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán választ ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
4: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szépében.
5: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpont a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
10: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
11: Heti lapszámunkból.
12: Rekordot döntött az idei szín. 110 ezer látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyjel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
10: Szegedi Tükör. A város és lakói.
13: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
2: Ez reklám volt.
0: Ha ma szeretnél valahol feltöltődni, akkor ezt megteheted például a Jate Klubban este 6 órától a Techno Workout rendezvényen várnak, a Hesszerda pedig a Rakpart 62-n este 8 órától indul majd el. Művészetről másképp tökéletes átverés, a legismertebb műkincs hamisítók Bán Blanka művészettörténésszel este 6 órától a Kiskunst galériában vár majd, illetve Bősz Ádám, Vivaldi, Nagy zenészek nagy szerelmek előadása az IH rendezvényközpontban indul majd 7 órától. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

0: Justin Timberlake és a Mirrors a Rádió 88-ban. Ma is rengeteg játékot és rengeteg nyereményt tudhatunk már magunk mögött, és hát azért van még bőven az izgalomból hátra a délutáni órákra is. No meg, hogyha szeretnél ott lenni szeptember 28-án, jövő hét hétfőn a Rádió 88 exkluzív brunchon, akkor érdemes ellátogatnod a Rádió 88 zenei tesztjét is kitölteni. Radio88.hu/zene az oldal cím, amit be kell ütni a keresőbe, kitölteni a 20 zenéből álló tesztünket, majd pedig megadni az elérhetőségeidet és az ott kért adatokat, hogy jelentkezz erre a lehetőségre, és hogyha a Fortuna is rád mosolyog, akkor ott lehetsz velünk hétfőn egy különleges brunch alkalmával. Minden részlet tehát fent van a weboldalunkon, és azért is külön köszönet, hogyha elmondod a véleményed a dologról. Az Imago Mundi, egy népszerű szegedi csapat, jönnek a fiatal srácok már is egy újdonságukkal, szól a káosz tőlük.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban. Van.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
1: Szeged, kedve!

0: Ez volt az Infinity itt a Rádió 88-ban. Ma délután vár még a helyszíni kincskeresés az Arcade és a 88 közös játékán. Érdemes lesz figyelni majd délután 2 körül is a nyomokot a social felületeinken, illetve adásban is. A következő napokon pedig van még Arcade Szeged vásárlási utalványunk. A műsorunkat érdemes figyelni, hangkeresős játékra hívunk majd. Érdemes tehát a 88-ra tekerni a rádiót, akár a munkahelyen, akár pedig otthon napközben. Ma maximum 20-21 fok lesz, kicsit szeles az időjárásunk, tehát érdemes egyen jobban felöltözni. Jönnek a friss hírek, infók, én pedig sok jó zenével a következő órában is. Nem sokára a nap legmenőbb dalát is hallhatod majd nálunk.
1: Támogatta a Dél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából. Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.

0: telep egy zöld felületfejlesztési pilot programnak köszönhetően. A kijelölt mintaterületeken vadvirágos gyep, fasor és növényzónákat ültetnek, illetve egy sűrű telepítésű Miyawaki mini erdőt is kialakítanak. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízműzérté kommunikációs vezetője elmondta, a projekt előrehaladásáról folyamatosan képes és videós beszámolót készítenek majd.
1: Ennek a projektnek a szakmai szemlélete illeszkedik több ponton is a város zöldítési törekvéseivel. Ez nem egy egyszerű parkosítás. Mi azt szeretnénk megtudni, hogy mi működik hosszú távon, kevesebb vízzel, kevesebb fenntartással, nagyobb klímatűréssel, és a itt szervezett tapasztalatokat mi folyamatosan monitorozni szeretnénk.
0: Feloldották a felvételi zárlatot az STS szakkoraszülött intenzív osztályán. A Szegedi Tudományegyetem azt írta, a rendszeres szűrővizsgálatoknak köszönhetően időben azonosították az ESBL termelő baktérium jelenlétét. A szükséges intézkedéseket az intézmény haladéktalanul megtette, a hatósággal együttműködve elvégezte az előírt vizsgálatokat és fertőtlenítési munkálatokat. A kiszűrt újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek, így a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya szeptember 22-én feloldotta a felvételi zárlatot. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. És végül elsőre szkifibe illő ötletnek tűnik, de tudósok és mérnökök azt vizsgálják, hogyan lehetne részecske gyorsítót építeni a Hold körül. A csaknem 11.000 kilométeres gyűrű 1000-szer nagyobb energián működne, mint a CERN nagy hadronütköztetője. A Hold geológiailag stabilabb a Földnél és bőséges napenergiát kínál. A szakértők szerint azonban egy ilyen berendezés ebben az évszázadban alig ha valósul meg. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88 almától, új munkálatokkal is találkozhatunk, a vízvezeték rekonstrukciós feladatoknak a József Attila sugárút belső szervíz útján állnak neki a szakemberek, és december közepéig nagyjából eltartanak majd ott a feladatok, kitartás nekik is, és a közlekedőknek is arrafelé. Kifelé a Sándorfalvi úton is érhetnek még meglepetések a terelésnél, és nagyon figyeljünk a szakemberekre, a vasúti átjáró és az autópálya felhajtó között, ez utóbbi pedig ugye bár még mindig nem használható, bármit láttál, várjuk a tudnivalókat. 30 299 88 88. Jó utat!
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Az ebédidőben is sok jó szegedi kedvenc velünk, ahogy egész nap is, a munkaidőt folyamán 8 órán keresztül egy dalt kétszer nem hallhatsz nálunk, ez egészen biztos. Fő a változatosság és fő a lendület, Regan Ballman kezdi a sort. Itt a Human című dal a 88-ban.

0: jól feltekerni a hangerőt egy most érkező újdonságra. A nap legmenőbb dala a Cat Sci-tól érkezik, egy új lánycsapat, egy nemzetközi lánycsapat, amely mindössze 2 éve debütált, mostanra pedig már az amerikai albumlista élén is jártak dalukkal. Az Animalhoz ráadásul nem akárkitől kaptak segítséget, Ed Sheeran is egyébként ott volt a segítő kezek között, ő kereste meg a csapatot konkrétan, mert szeretett volna nekik dalt írni. A júliusban megjelent Animal aztán már igen sok helyet bejárt a nemzetközi zenei listákon, így fogadjuk nagy szeretettel a szegedi kedvencek között is ezt az újdonságot most.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: jött egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Gun Maverick film zenéje a One Republic-től, ez volt az I'm Torrid itt a 88-ban, egy dal, ami ráadásul az online zenei tesztjeinken is jól szerepelt, ha kitöltenéd, radio88.hu/zene, itt várunk, ráadásul nyerhetsz is a héten, érdemes ide ellátogatni. Érdemes lesz feltekerni a hangerőt, Eminem rapperésére érkezik majd az egyik legújabbja, a Houdini nálunk, illetve... Hát varázsolunk egyet majd Lady Gaga-val is. Rögtön a hasznos infók után az Abracadabra szól.
1: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88.

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
6: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvartest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
7: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
3: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
7: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
3: www.plazmapont.hu.
8: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
9: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
8: És a segítség kell?
9: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
5: Házgyüm & Fitness Szeged. Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
10: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
3: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepeslemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
2: Ez reklám volt.
11: A szakemberek szerint az ingatlanunk értékesítése előtt érdemes megvizsgálni a terek működését, a fényeket, az arányokat, és az ingatlant átláthatóbbá, világosabbá és vonzóbbá tenni a vevők számára néhány kisebb, nagyobb fogással. Az első benyomás nagyon fontos és meghatározó lehet egy ingatlan eladásakor. Ezt az első benyomást tudjuk kimaxolni a stagingben, avagy az ingatlan felkészítésében rutinnal rendelkező ingatlanos segítségével akár, vagy utána nézve a dolgoknak, trükköknek, praktikáknak.
2: Támogatta az

Sem minden és a Houdini itt a Rádió 88-ban. Ha ma nem lesz időt kikapcsolódni, akkor kacérkodjuk egy picit a csütörtöki programok gondolatával. Például itt lesz majd a Jújú TTK BTK BBMK parti a Hungiban este 11 órától. A Grand Caféban este 6-tól indul, az egyesekbe és nullákba kódolva várom, hogy rám keres AR Punch Needle Workshopra várnak majd itt. Illetve indul majd akkor is a Klub 88 este 7 órától Buzsik és Robin szolgáltatják a talpalávalót majd a holnap alkalmával, illetve segíthetünk és véradáson várnak 10 és 18 óra között Szegeden, Szentesen pedig 14 és 17 óra között. Nagy köszönet a segítségért, a programokhoz pedig jó időtöltést! Én pedig ezzel az információs pakkal már búcsúzom is. Ez volt a Hello Szeged, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt. Már is érkezik Gergő, indul a Lottika Mixer. Szép délutánt!

0: Nelly zenét hallhattuk itt a Rádió 88-ban, épp csak elköszöntünk nemrég az Álom Manótól, aztán nem sokára már ismét dörömböl majd a szoba ajtaján. Azért van még pár óra a délutánban, és a Lottika Mixer is elindul, Bálint K. Gergő vagyok, és töltsük együtt ezt a mai délutánt. Ráadásul itt a Rádió 88-ban hirdethetok arról, hogy kell is majd a zenei vidámság, hiszen holnap például az ország nagy része fölött erősen megnövekszik majd a felhőzet, és kezdetben ugyan számottevő csapadék nem várható, azonban északnyugat felől jön majd felénk egy hideg front, aminek a hatására kialakulhatnak záporok, zivatarok is adott esetben. Jelen állás szerint ez a kora őszies idő folytatódik most itt a délután során, a hőmérsékleti előrejelzés mellett pedig inkább a felhőkre koncentráljunk, mert hogy ezek közül süthet majd ki néha a nap, ami azért a hőérzetünket is megdobja. Várjuk is ezt az élményt, ahogy a híreket is, na, utóbbi biztos, hogy mindjárt érkezik is.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Zöldebbé válik a rókusi szennyvíz átemelő telep egy zöld felületfejlesztési pilot programnak köszönhetően. A kijelölt mintaterületeken vadvirágos, gyep, fasor és növényzónákat ültetnek, illetve egy sűrű telepítésű Miyawaki mini erdőt is kialakítanak. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője elmondta, a projekt előrehaladásáról folyamatosan képes és videós beszámolót készítenek majd.
1: Ennek a projektnek a szakmai szemlélete illeszkedik több ponton is a város zöldítési törekvéseivel. Ez nem egy egyszerű parkosítás. Mi azt szeretnénk megtudni, hogy mi működik hosszú távon, kevesebb vízzel, kevesebb fenntartással, nagyobb klímatűréssel, és a itt szerzett tapasztalatokat mi folyamatosan monitorozni szeretnénk.
0: Frissen préselt mustot kóstolhatnak, az iparosok napján pedig a régi mesterségek világába is betekintést nyerhetnek az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba látogatók a hétvégén. Borszűrő Szent Mihály ünnepére várják szombaton a vendégeket. Kora délután népzenei és néptánc programmal, valamint táncházzal szórakoztatják a közönséget a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörnél. Itt népi divat bemutatót rendeznek, és kiki magára is öltheti a régi korok viseletét. Az udvarban pedig kemencés finomságok sülnek majd. Elindult a pályázat a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe. Ezekben mostantól lehet jelentkezni a 10 mikrotérségben. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, vagyis a kísérleti program esetében 10 milliárd forint forrás áll majd rendelkezésre. A pályázatokat október 7-ig lehet benyújtani elektronikus úton. A folyamatról bővebb információt a pályázati felhívásban olvashatsz. És végül Taylor Swift veheti át az idei MTV Video Music Awards gálán az első ízben odaítélt alkotói rendezői díjat vasárnap Los Angelesben. Az új elismerés azokat a zenészeket helyezi előtérbe, akik kreatív munkájukkal hozzájárultak a zenei videók készítéséhez, valamint a vizuális történetmeséléshez. Az MTV Video Music Awards idei házigazdája Snoop Dogg lesz. A vasárnapi műsort élőben is közvetítik Los Angelesből. A Rádió 88 híreit Nagy Ágita hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 2 perc múlva 1 óra, Rádió 88 közlekedési információkkal segíti a délutáni haladásodat is. A Dorozsmai út elején például Trafipax dolgozik, mert kaptunk ma már hírt arról is, hogy volt, ahol kamerázták a zebránál történő főként autós viselkedést, és hát ugye ezeket a szabályokat azért ne felejtjük, hiszen nagyon fontosak a balesetmentes közlekedés szempontjából. A kijelölt gyalog átkelőhely státusza sosem változik, viszont a délután forgalmi helyzete annál inkább, ha útközben valami fontosat látsz, akkor oszd meg velünk. SMS számunkat hívhatod is 06 30 299 88 88.
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: Zenei díjátadó Snoop Dogg-gal, ezt hallottam a hírekben, ez azért eléggé keménynek ígérkezik. No hát ennél azért kicsit igyekszünk kimaxolni az információk átadásának a műfaját is, de most zene mindenképpen Bibi Rexától jön a Faithless-szel közösen.

szeretnek a szegediek. Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk.

oldalunkról tudható meg. Valamikor 2 óra környékén, remélem már megvan a kimenő a munkahelyről, hogyha te is útnak indulnál, ezt nagyon szépen köszönjük. És most Dua Lipának az a dala jön, ami kimenőt kapott az univerzumból, hiszen olyan nagy nézettséget ért el, hogyha egymás után raknál mondjuk kilométerekben a videó nézettségének a lélekszámát, hát akkor egész messzire jutnánk szerintem a csillagok közé. Itt a New Rules, Szeged kedvenc zenéi között.

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk.

0: A Honey Beast Dániel Fivel közös új zenéje szólt, a hétvégén egyébként Sepsi Szentgyörgyön adnak majd koncertet. Izgalmas fricska lenne, ha előzenekarként magukkal vinnék Majkát. Na mindegy, nálunk viszont a mikrofon mindjárt a Blue-nál. És garantáltan nem fél énekelni nálunk a Lottika Mixer folytatásában a Hurt sem, azonnal itt a Wonderful Life. Mind a mellett, hogy holnap délelőtt meló közben is érdemes velünk játszani, hiszen az I Love Szeged játék ugyanúgy vár majd itt a 88-ban, és mindjárt a mutatóddal.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
4: Ugyan már. Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
1: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
4: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
1: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
1: Hosszabbítsd meg a nyarat.
5: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócás K. Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
9: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
8: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
10: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
11: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
12: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
11: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
13: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja, szeptember 26. További információk a www.opustaszer.hu oldalon.
14: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
15: Heti lapszámunkból.
16: Rekordot döntött az idei szín. 110 ezer látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
14: Szegedi Tükör. a város és lakói.
2: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az IA rendezvény központban ma Bősze Ádám zenetörténész, zenés műsora vár, nagy zenészek, nagy szerelmek, és ez Vivaldiról szól ezúttal, este 7-es kezdéssel majd. Jön aztán az Egyetemi Könyvtár épületében a Szabad Egyetem mai epizódja dr. Kis Hedvig orvossal. Az előadás az orvosi antropológia szemszögéből vizsgálja, hogy a test miként válik egyszerre biológiai, kulturális és társadalmi jelenségé, hogyan változnak a kapcsolódó normák térben és időben, ez 6-kor kezdődik majd. Lengyel Dalma erőnléti és személyi edző a Jate Klubban tart 60 perces full body saját testsúlyos edzést majd ma délután, ahol a zene lüktetése viheti előre a résztvevőket. Ez a Techno Workout, ami 6 órakor startol majd el. Nálunk pedig most a Hertz Purple Disco Machine közös a Wonderful Life itt a 88-ban.
1: Támogatta a Premium Piac. Éléskamra Szeged kapujában.

Egy Miles Smith dal, amelyből Niall Horan is egyébként kivette a részét, és azt mondja a dal, hogy ahhoz, hogy mindketten fejlődhessenek, néha el kell engedniük egymást az embereknek. Hát ez benne van a top 10 legelfogadhatatlanabb magyarázat kategóriában is valószínű. Bár, hogyha a sorok közé nézünk, ott van benne az a gondolat is, hogy elengedlek, hogy menj a saját utadon, de attól még szeretlek, és mindig lesz egy helyed nálam. Na, ez mennyivel jobban hangzik, mint a azért ugye lehetünk barátok. Nos, éljünk barátságban például a várossal, már csak azért is, mert Szegeden hamarosan valahova ismét leszáll az égből egy 40 ezer forintos Árkád Szeged vásárlási utalvány. Kincskereső játékunk lényege pedig már napok óta tart itt a 88-ban, hogy az adásban, illetve az Instagramunkon megjelenő információt követve oda kell találni, ahol egyébként a stábunk is rejtőzködve már várja a leggyorsabb felfedezőt, aki pedig meg is leli az ideális helyszínen állva, hogy pontosan hol vannak az utalványok, rakhatja is zsebre, aztán mehet költekezni. Hát szerintem nagyon izgalmas, főként akkor, hogyha kettő körül van egy kis kimenőd, vagy szabad időd, érdemes figyelni, most pedig a Major Lazer Nyla közös Slidey Rappal mulatjuk az időt, Szeged szerte itt a 88-ban. Ahol szól a Lottika Mixer.

0: 30 évvel ezelőtt ugrálhattunk először erre a dalra. Legfeljebb akkor az ízületeink még jobban kívánták az ilyen jellegű élményeket, most pedig egyébként az időjárás által biztosított erős hajnali lehűlés, ami főként az ízületesek számára azért megterhelést jelenthet. Holnap a maihoz hasonló 21 fokra számíthatunk majd, a felhőzetből azonban nagyobb eséllyel érkezhet majd szorványosan kisebb eső, ez a hidegfrontnak tudható be, ami aztán a pénteki napot majd tovább hűti nekünk, de hétvégén kifejezetten kellemes kiránduló időre lehet majd számítani. Nálunk pedig most a hírekre itt a 88-ban, aztán Tiestótól mindjárt jön a biznisz.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából. Napközben dolgozol. Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.

0: Halász Noémit választották meg a Szeged Jövője Egyesület új elnökének. Elmondása szerint az egyesület a következő időszakban a közösségben rejlő szakmai és élettapasztalatot szeretné a lehető legjobban kihasználni a város fejlődéséért. Átgondolják, mire van meg az erejük és mi az, amin még dolgozniuk kell, de közben folyamatosan követik majd a közéletet. Halász Noémi szerint jelenleg rendkívül megosztó kérdés, hogy legyen-e előrehozott önkormányzati választás Szegeden.
1: Én őszintén szóval bízom benne, hogy akár előrehozott, akár rendes választás lesz majd. Végre tényleg lehet egy demokratikus választás, én ezt nagyon-nagyon várom, hiszen az elmúlt 16 évben ez sajnos nem volt ilyen egyszerű. Arra számítok, hogy a következő egy évben ez a kérdés fog tisztázódni, és jobban fogjuk látni azt, hogy mit gondolnak a szegediek az egyes kérdésekben, és hogyan tudunk erre nekik megfelelő válaszokat adni majd.
0: Két szegedi útszakaszról is kiszorítanák a 3,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsikat. A Simpársornak a Tompai kapu úti csomóponttól a Nagykanyarig tartó szakaszán munkanapokon reggel 7 és délelőtt 10, valamint délután 3 és este 8 óra között tiltanák meg az érintett tehergépkocsiknak a behajtását. A két időszakon kívül a teherautók továbbra is használhatnák az utat. A Kundombi utca Simpársor és Ludasi utca közötti szakaszán viszont egész napos 3,5 tonnás tehergépjármű korlátozást készítenének elő. A tilalom a hét minden napján éjjel-nappal érvényes lenne. A délmagyar.hu úgy tudja, hogy a javaslatról szeptember 24-én tárgyal a szakbizottság. Miután gyanúsítottként hallgatták ki kedden Matolcsy Györgyöt, a volt jegybankelnök szabadlábon védekezhet. A Telex úgy tudja, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda 7 embert hallgatott ki gyanúsítottként, mind a 7 érintettet hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. A nyomozás még a tavasszal indult meg, miután Simor András korábbi jegybankelnök azt nyilatkozta, hogy a jegybank egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Az Erste jelezte, hogy jogilag megkérdőjelezhető bánásmódnak voltak kitéve, mire a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított, majd feljelentést is tett. És végül furcsa mentőakcióhoz riasztották a tiroli hegyi mentő csapatot a napokban. Egy túrázónak legurult a bakancsa a meredek sziklás hegyoldalon, és zokniban már nem merte folytatni az útját, és a lábbeliért sem tudott visszamenni, ezért értesítette a hegyi mentőket. Végül a mentőknek egy tartalékcipővel sikerült orvosolni a problémát. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Elkezdődtek a decemberig tartó vízvezetékjavítási munkálatok a József Attila sugárút mellett haladó belső szervízúton az Uzsoki és a Bártfai utca között. Figyeljünk arra felé is, a terelésnél is, hiszen új sávokat festettek fel, a Bertalan híd új szegedi híd főjénél, a balra kanyarodás pedig tilos a Szeged felől érkezők számára, a hídnál található lámpás kereszteződésnél. Rendőrök mérhetik a sebességet az Izabella hídnál és az 55-ös számú főút elején is.
2: Támogatta a B99 Autó. LED-világítás és autóápolás szakértelemmel.
4: Indul a nagyszegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
3: A következő kis pár sorral remélem, hogy biztos tippel szolgálhatok azzal kapcsolatban, hogy hol található most az árkád kincskereső játékán ezúttal a kis boríték, amiben a 40 ezer forintnyi árkád Szeged utalvány lapul. Mondom már is az információkat, és találkoz kollégáimmal is a helyszínen, természetesen már kezdetben a borítékkal. Több mint 100 éve áll, és ma is teszi a dolgát, miközben körülötte generációk hagyták nyomát. Nem fiatal már, mégis működik, ahogy régen. Egy fontos dologért emelkedik az ég felé a téren. Hát ezt most műelemezhetném és kifejthetném, de egyrészt nem tehetem, meg az sem biztos, hogy jó a tippem. Sok sikert hozzá, várnak az árkád utalványok valahol a városban. Jön már is Tiesto zenéje, aki decemberben pedig Angliában lesz igen könnyű fülön csípni, hiszen több helyszínen is színpadra lép majd az aktuális turnéja keretében. Itt a 88-ban most a The Business érkezik Szeged kedvenc zenéi közül.
5: 8-ban, 8. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Rádió szemmel, azt kell, hogy mondjam, ez a Stop the Wedding című dal igazán rendben van, másik hivatásom szempontjából, hát én ilyet biztos, hogy nem tennék, és úgy tűnik, hogy volt egy Rádió 88 hallgató is, aki egyébként megírta nekünk Instán, hogy nem fogok oda menni, mert nagyon messze van, de a víztorony. Hát elnézést kérünk a víztorony építetői nevében is, hogy annak idején hozzád viszonyítva ilyen messzire építették föl. Na de, komolyra fordítva a szót, megvan a következő Árkád-Szeged vásárlási utalványunk ügyes felfedezője, aki a legjobbkor volt, bizony a legjobb helyen. Zsolti faggatta őt a helyszínen, a Szent István téren természetesen.
1: Itt vagyunk az Öreg Hölgy lábánál, hogyha felnézünk, akkor azt látjuk, hogy gyönyörű fölötte az égbolt, és itt is van a nyertesünk. Nagyon gyors voltál, gratulálok neked. Szia, téged hogy hívnak?
2: Szia, csak Szilvia vagyok.
1: Szildi, hogy sikerült ilyen gyorsan idejutni? Milyen nyomok vezettek ide?
2: Szerencsém volt, mert eddig lecsúsztam, a többiről lassú voltam, de most pont erre jártam, és igazából a nagyon sok ember, és ugye az Öreg Hölgy vezetett ide a nyomhoz.
1: Gratulálok! Van-e terved, hogy mire költöd, mit fogsz vásárolni?
2: Még nincs, de szerintem gyorsan elbírjuk költeni.
1: Oké, köszi, hogy játszottál velünk, és hallgassuk a Rádió 88-at.
2: Én köszönöm a játékot, sziasztok!
0: Hát így kell ezt csinálni, ahogy ezt most Szilvi is megmutatta nekünk. A helyzet az, hogy az Árkád utalványok maradnak egyébként velünk a következő napokban is. Egy picit más kihívásra váltunk, ennek részleteit pedig nem sokára megismerheted majd itt a 88-ban. Ahogy például a mai napban rejlő program lehetőségeket is, hiszen ez a szerda tartogat még nekünk például egy Mészöly Miklóshoz köthető az Atléta Halála címmel a Betűvetők Olvasókör programját, ahol a beszélgetés az Urbanik tíme, a Mészöly kutató is csatlakozik majd, és olyan szempontok is előkerülnek majd, amelyek új megvilágításba helyezhetik a regényt és Mészöly írói világát. Ez a Tanulmány és Információs Központban ma 5 órától vár. Hesszerda lesz a Rakpart 62-n, és a legismertebb műkincs hamisítók kerülnek elő Bán Blanka művészettörténész programján ma a Kiskunsz Galériában 6-kor.
3: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja. Ami

0: Nyugis vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos.
2: Ha a 88-at hallgatod, kétszer
0: ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
2: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
0: Rádió 88. A változatosság is az életünk része. What?

0: Nyár volt még, és egyéb iránt 2019, amikor a Clean Bandit Szegeden énekelt, ma reggel a Gedzu meg a Daniban pedig kiderült, hogy hivatalosan is elmúlt most már a csillagászati nyár is. Van azonban még itt a polcon egy kis nyári lekvárunk, mindjárt jön az Underdark Project sikere, illetve a Fifth Harmony folytatja azonnal. A távmunkásoknak tisztelettel, mindjárt érkezik a Work From Home itt a Rádió 88-ban a Lottika Mixerben, előtte mindjárt témánk az egészségünk.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Classic Grill

0: Ék minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
4: Klíma. Hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: Hungaroring.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció. Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
1: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
2: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár nyerte a 2026-os Elefánt Nagy Díjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12. Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kiló kilovattos AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
3: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkőeltávolítás árából, a hány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent Fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
4: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
5: www.plazmapont.hu.
3: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egészségünkre szóló információk jönnek, nem mondom, hogy örökké szeretnék élni, de azért ott lennék majd, amikor kiderül végre az igazság, hogy akkor most a kávé az valami barom egészséges dolog-e, vagy pedig épp ezzel írtjuk ki itt magunkat a földről, bár lehet, hogy a kávé sincs velünk ugye túl sokáig a környezeti változások miatt. Na de most, amit például tudni lehet, hogy a polifenol tartalomnak köszönhetően a sejt védelmet szolgálhatja, és akár a daganatok megelőzésében is szerepet játszhat a kabai patika szakembereinek információi szerint. Több kutatás most éppen azt támasztotta alá, hogy akik naponta 3-4 csésze kávét isznak, azoknál mintegy 15%-kal csökken a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, azokkal szemben, akik ennél kevesebbet, vagy pedig egyáltalán nem kávézgatnak. Néha már azért a rohanó világban csak az a néhány perc, amíg az ember leül kicsit nyugiba meginni azt a jó feketét, már lehet, az segít egyébként a lelki egészségünknek legalább. Work from home, na arról meg már nem is beszélve, amikor otthon nyüstölhetjük a kávégépet egész nap, ahogy jól esik. Jön a Fifth Harmony zenéje.
3: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

Alottik a mixer, hamarosan Lucky Let's Go-ra vált, és az hiszem nagyon jó dolog megélni minden egyes napot, és egy kis én időt biztosítani magunknak, akár például egy brunch keretében. Nos, erre a Domlátogató Központ és a Rádió 88 is lehetőséget biztosít, egy igazán rendhagyó helyszínen egyébként majd hétfőn, és a Lucky Let's Go-ban megnyerhetett páros exkluzív brunchunkra szóló meghívásodat majd az újabb játékunkkal, szóval ma délután is lesz majd mire figyelni, és lehet mire helyesen válaszolni. Addig is itt egy nagyon helyes Mabel dal, amit Joel Corey azért egy kicsit felpimpelt, I Wish című közösüket hozom, majd Nagy Bogi és Bye Alexis is együtt énekelnek nekünk.

0: James, aki úgy tűnik egyszerre Arthur is, hát ez valami egészen hihetetlen, hogy az anyakönyvi hivatalban mit keverhettek, kavarhattak ezen. Nos, a mai Lottika Mixer keverés, mármint a zenék terén egyébként már a berekesztve, holnap folytatjuk majd amúgy, és jön a Lucky Let's Go itt a 88-ban, hiszen hamarosan délután 3 óra lesz. Egyre több közlekedési információ is befut hozzánk, ezekkel is folytatjuk majd hamarosan, holnap pedig az időjárás egy érkező hidegfronttal, ami miatt nagyobb eséllyel lehet majd szükség egyébként az ernyőkre itt a délalföld több részén is. Ennek ellenére viszont már több lesz a felhő, és nagyobb a csapadék esély, azért a hőmérséklet egész baráti 22 fokos csúcs körül várható majd, hajnalban azonban csak mennyi? 6 fok valószínű. Oh.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés Szegedi gyártótól.

0: Noémit választották meg a Szeged Jövője Egyesület új elnökének. Elmondása szerint az Egyesület a következő időszakban a közösségben rejlő szakmai és élettapasztalatot szeretné a lehető legjobban kihasználni a város fejlődéséért. Átgondolják, mire van meg az erejük és mi az, amin még dolgozniuk kell, de közben folyamatosan követik majd a közéletet. Halász Noémi szerint jelenleg rendkívül megosztó kérdés, hogy legyen-e előrehozott önkormányzati választás Szegeden.
1: Én őszinte szóval bízom benne, hogy akár előrehozott, akár rendes választás lesz majd. Végre tényleg lehet egy demokratikus választás. Én ezt nagyon-nagyon várom, hiszen az elmúlt 16 évben ez sajnos nem volt ilyen egyszerű. Arra számítok, hogy a következő egy évben ez a kérdés fog tisztázódni, és jobban fogjuk látni azt, hogy mit gondolnak a szegediek az egyes kérdésekben, és hogyan tudunk erre nekik megfelelő válaszokat adni majd.
0: A pénteki közgyűlés elé kerülhet a Szegedi Centrum Gödör ügye. Tóth Benedek Csanád önkormányzati képviselő azt kezdeményezi, hogy a város a 2027-es költségvetés tervezésekor bruttó 1 milliárd forintos kerettel készüljön fel az ingatlan esetleges megszerzésére. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke azzal indokolja a kezdeményezést, hogy önkormányzati tulajdonban a város közvetlenül dönthetne a terület későbbi közösségi hasznosításáról és a rendezésének ütemezéséről. A képviselő szerint a javaslat elfogadása még nem jelentené a Centrum Gödör megvásárlását. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függeszte fel mentelmi jogát, egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt állítólag szándékosan a Dunába ejtette. Ha a Tiszás parlamenti kétharmad támogatja a kormányfő javaslatát, jelentősen gyengül a képviselők mentelmi joga. És végül új dokumentumfilm dolgozza fel minden idők egyik leghírhettebb hip-hop gyilkosságának történetét, a Tupac ellen 1996-ban elkövetett merényletet és az ügyben indított pert. A Marian Mohamed által rendezett dokumentumfilm a most lezárult bírósági eljárást és azokat az eseményeket is bemutatja, amelyek Tupac halálához vezettek. A történet különösen azért kap új megvilágítást, mert az elmúlt években számos korábban nem ismert részlet került elő a nyomozás és a pers. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gyarapodik a kocsisor az Algyői úton, főként a városba befelé tartó irányban, akik pedig az M5-ös autópályát választják most a főváros felé. Sövényvágás miatt találkozhatnak mozgótereléssel, a 168-astól egészen a 130-as kilométer szelvényig dolgoznak, illetve a főváros felé szalagkorlátot is javítanak számos helyen, 153, 147, 114 és 113-as kilométer szelvény, de még utána is megjelöltek egyébként három olyan pontot, ahol két kést órás intervallumokban lehet tehát emiatt találkozni, szakaszosan csak egy járhatósávval, de imádjuk az ilyet az M5-ösön, ez a legjobb, ami történhet. Jó utat, és hogyha valami közlekedési információd a 06 32 99 88 88, a hívható és SMS számunk.
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárdbár.
3: És akkor itt egy valóban szerethető dolog. Egy Rita Ora dal, ami a My Like Let's Go nyitánya is egyben. A Your Song vár, aztán Taylor Swift és az Eagle Eye Cherry is egy-egy dallal. Szeged kedvenc zenéi közül.

meg Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

Itt a Lucky Let's Go a 88-ban. Miley Cyrus dala után pedig Kygo és Khalid is mindjárt a Save My Love-val idei közösükkel várnak, viszont vár minket majd előbb-utóbb ez a csütörtöki nap is, ami azért majd több felhőt és például

0: Nagyon egészséges a hét még amúgy, hiszen a Szívvilágnapjával is foglalkozunk majd pénteken, de most arról volt szó, hogy a holnap mit hoz a következő pár perc, tehát az új Kaigódat.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.

0: Nyugis vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos,
2: ha a 88-at hallgatod, kétszer
0: ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
2: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
0: Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Kelly Clarkson énekelt most itt a 88-ban, és mindjárt kiereszti hangját. Pink is. Programtippeket hozok a mai napra, utána pedig a Dracula is vár első ízben Tame Impalától. Ha közben útnak indulnál, akkor én is az esetleges közlekedési információidat akár a Facebook üzenet küldőnkön keresztül, és kívánok jó utat délutára!
1: Dani!
2: Kedzo! Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket, és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
3: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
7: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
8: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ótvarpest is. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
9: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
10: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi, csak a padló árak. Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakay Nándor utca 29.
11: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacalfőzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
12: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
13: 130 éves lett az Anna fürdő. Ebből az alkalomból szeptember 26-án szombaton kiegészítő programokkal és egy izgalmas kiállítással vágyuk vendégeinket. Egy belépő, számos élmény. Ünnepelj te is egy megújult klasszikussal. A 130 éves Anna fürdővel a belváros szívében.
14: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Ez reklám volt.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Engén, Aktua, Preston, valamint Melton is képviseltetik a maguk zene irányzatát Garage Night-on a Hesszerdán, ami a Rakpart 62 ma este 8-kor kezdődik majd. Hogy vajon tökéletes átverésről beszélhetünk-e? Hát a legismertebb műkincs hamisítók munkáit azért ebbe a kategóriába lehet leginkább sorolni. Ezúttal másképp lesz szó a művészetről Bán Blanka művészet történésszel este 6-kor a Kis Kunst Galériában. És azt se feledjük, hogy a Vérrelátó Központ egészen 6-ig tart ma nyitva, hogyha tudatosan foglalással terveznénk ezt a nagyon fontos segítséget, akkor pedig a holnapi napon is 10 és 18 óra között tudunk egyébként segíteni véradással.
10: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: minket most is jó volt hallani. Mikor nem, hegyeztük rá most a fülünket, és holnaptól az Árkád Szeged nyereményjáték sorozata pedig azzal folytatódik, hogy különböző hangokat kell majd ügyesen megismernünk, kifülelnünk, és hogyha ez elsőre sikerül egyébként, mindjárt első hallásra, akkor a teljes értékű nyereménycsomag járhat, azonban lehetőség van éppen segítségkérésre, ekkor azonban veszünk el az utalványokból majd. Ez annyiból talán most egyszerűbb lesz az utóbbi napok nyüzsgése után, hogy akár kényelmes az irodaasztalnál ülve is tudsz majd részese lenni a játéknak, tehát nem a személyes jelenlét teszi majd függővé a nyeremény megszerzésének lehetőségét. Ez is nagyon izgalmas lesz, figyeld, holnap is a 88-at, ahol már is jön a Get Right Jennifer Lopez-től, az éppen utollévőknek pedig fontos jelzés lehet most a város forgalmáról, hogy a Somogyi utca környéke egyébként már most lassabb előrejutást kínál, és nagyjából a település határáig ér a sor a 47-esen is az Algyói úton befelé.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Diaz és Menta párosa már korán sem idegen számunkra. Ez pedig az Idegen című daluk volt itt a Lucky Let's Go-ban, ahol a közlekedési információkat gyűjtjük szorgosan az előttünk álló órában is majd, és keresünk egy újabb szerencsés Rádió 88 nyertest, hiszen a Dom Látogató Központ a közös kihívásunkon páros invitálást nyerhet az exkluzív bráncsunkra, ami egyébként hétfőn várja majd szerencsés hallgatóinkat. Holnap pedig több felhő, amik akár az eső felhő titulust is megkaphatják majd, hiszen akár a reggeli és még inkább a délutáni órákban jelentősebb eső is előfordulhat itt a környékünkön. A maximum hőmérséklet 22 fok körül alakul majd, most is hideg lesz a hajnal, bőven 10 fok alatt.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dóm tornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dóm tornyából.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolításra, árából, a hány évesek? Kérjen időpontot még ma! GG Dent Fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
6: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Murahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
7: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
8: Heti lapszámunkból.
9: Rekordot döntött az idei szín. 110 ezer látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyjel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
7: Szegedi Tükör. A város és lakói.
10: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
1: Ez reklám volt.
11: Vezess óvatosan, ha mezőgazdasági vontatóval vagy munkagéppel közlekedsz. Ha a földútról hajtasz fel a Szilárd útra, a járműre tapadt sarat távolítsd el, ittosan pedig még a földúton is tilos vezetni. Ha hosszabb ideig alacsony sebességgel haladsz közúton, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a munkálatokhoz használt járművekkel leggyakrabban az elsőbségi és a kanyarodási szabályok megszegésére összegése miatt történnek balesetek.
3: A gépek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért közútra történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani. Időben kell lassítani, ezzel is jelezve a szándékot, és az irányjelzés pedig nem lehetőség, hanem kötelesség. Fontos, hogy a gépek már biztonságos távolságból észlelhetők legyenek, ezért kulcsfontosságú a megfelelő világítás.
11: Korszerűsítik uniós támogatással a móra-halmi középületek energetikai rendszerét. A 230 millió forintos beruházásnak köszönhetően hatékonyabbá és takarékosabbá válik az intézmények üzemeltetése. Nógrádi Zoltán polgármester elmondta, a középületekben a fogyasztást monitorozó adatszolgáltató hálózatot építenek ki, illetve egy olyan rendszert, amellyel a helyi igényekhez igazodva, akár távolról vagy automatizálva szabályozhatóvá válik az adott intézményben, akár helyiségekre lebontva a pillanatnyi energiafelhasználás. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A javaslat már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként délután 2 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg dec 24-re. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltők. Továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tartanának. És végül megalkották az Addams Family-ből ismert Izé robotváltozatát svájci mérnökök. A karakter gyakorlatilag egy levágott kézfej, ami jön, megy, segít, vagy nem. Egy olyan robotkézről van szó, ami pontosan úgy közlekedik, mint a filmbéli változata, csak annál valamivel lassabban. A kutatók remélik, hogy prototípusukat speciális feladatokat ellátó nagyobb robotok részeként is alkalmazni lehet majd. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És akár az autó kalaptartóján nemzetközi kézjelzések továbbítására is alkalmas lehet egy ilyen szerkezet, de én ezt senkinek nem ajánlom. Az agyújtat sem annyira, abból a szempontból, hogy torlódás fogadja most ott a 47-es irányából érkezőket. Sűrűbb egyébként a forgalom még a Temesvári körúton is, az Újhíd Újszegedi híd főjénél, és egy jó kis közlekedési epicentrumnak tekinthető jelenleg is az Aradi Vértanúk tere, akár hogyha eltekintünk a Kiskörút vége irányába, vagy például a Boldogasszony sugárúton összegyűlt kocsisort nézzük. Ha közlekedési információd ad, van, akkor add, hívd, vagy SMS-ezd a 06329988888 a számunkat.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Délután 4 van, hova szarad? Vajon az idő? Jó a kérdés, de most már így többünk munkaideje után kicsit tempót váltunk. Alex Warren képviseli mindezt idei dalával, itt a Fever Dream a 88-ban.

Pofázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. 8 óra. Nulla ismétlés. Rádió 88.

0: Ez volt a Sugar Babes dala itt a Lucky Let's Go-ban. Azt hiszem megvan. Az ideális világban az ember fekszik egy pezsgőfürdőben, és körülötte a Sugar Babes lányok énekelnek órákon keresztül. Igen, ez lett az ideális élethelyzet. Baby, I'm too lost in you. Na mindegy is, ez most egyébként az About You Now volt a brit bandától. Ó, hát ez a dal is mindjárt már 20 éves, viszont a ma problémáit, ha nézzük az utakon, akkor az Újszegedi hídnál, ugye a Bertalan híd Újszegedi híd főjénél kialakult torlódással is készülni kell. Ezen azért viszonylag gyorsan át lehet jutni, most legalábbis a város forgalmi térképe szerint. A Jusika utca azonban ugye teljesen zárva, így ha arra közlekednénk, a Gogol utcából nem igazán tudunk behajtani, és nem sokkal szerencsésebb amúgy a Kálvária Sugár út felől sem, ahol szintén élénkebb forgalmat tapasztalni most ezekben a percekben, és az állandó mumus a délutáni várakozók sora az Algyői úton befelé a városban változatlanul, Gracie Abrams pedig változatlanul most is tökéletesen dalol nekünk itt a That's a True a 88-ban.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: beleszakad, elszakad, vagy akár például megszakad, egyik sem hangzik túlságosan jól, bármilyen szövegkörnyezetben is vizsgáljuk ezt a lehetőséget, úgyhogy inkább kerüljük az efféle blamákat. Itt a Lucky Let's Go a 88-ban, és remélem, hogy a hazajutás gondtalan ma délután is. A jelenlegi közlekedési helyzetben azonban a Kossuth-Lajos sugárúton kifelé tartóknak kell több közlekedő pajtásra számítaniuk, és talán nem is váratlan és meglepő módon, de a Szőregi út forgalma is úgymond beindult a városból kifelé haladva az elmúlt pár percben. Mindjárt beindul nálunk például Topic is, Becky G-vel, és jön a Sorry Papi, valamint Will.i.am feledhetetlen Britney Spears-el közöse, a Scream and Shout is azonnal itt a 88-ban szól neked.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
2: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
7: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
8: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtőklímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
9: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 ezer forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
9: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt.
5: www.plazmapont.hu.
10: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
11: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
12: Pepperoni pizzéria és biliárd bár Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
13: Szeptember 25-én elvarázsolunk egy igazán igényes zenevilágába. Jön az AV Akusztik koncertje.
12: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
14: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
15: Állíts meg a pénznyelőt.
14: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
18: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
17: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Benisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
19: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
20: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
21: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Most az egészségünkkel foglalkozunk, és a trombózis hajlam a figyelem középpontjában, ami egy rejtőzködő, nagyon alattomos probléma lehet, akár öröklött formában, de a probléma az életmódunk következtében vagy gyógyszerek mellékhatásaként is jelentkezhet, sőt például egy műtét vagy tartós mozdulatlanság idején a véralvadási rendszer zavara vérrögképződést idézhet elő, ami akár sztrókhoz vagy tüdőembóliához is vezethet. Jó ír, hogy célzott laborvizsgálattal kimutathatók az örökletes tényezők és a véralvadást szabályozó fehérjék hiánya működési zavara. A pontos diagnózis életmentő lehet, hiszen ismeretében orvosi segítséggel elkerülhető a baj, a különböző beavatkozások után pedig azt a nagyon sok kis bőr alá való szurit sem véletlenül írják fel az orvosok.
21: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: Szabad egyetem előadás ma a TIG-ben este 6 órától, a normális test mítosza, és hogy mit látunk, amikor egy testre nézünk, ez dr. Kis Hedvig orvos témája, 18 órától tehát az egyetemi könyvtár épületében. Bán Blanka művészettörténész a legismertebb műkincshamisítókról beszél ma a Kiskunst galériában, ez a program is este 6-kor kezdődik majd, a Hesszerda pedig a Rakpart 62 zenei történése, ma este 8-tól, amihez szintén nagyon jó szórakozást kíván a Lucky Let's Go.
21: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.
22: Bring the action.
23: When

0: Fogalom a poprockban, Robbie Williams, aki a Take That sikerei nyomán páratlan szóló karriert is épített magának. Felejthetetlen lett, mert a tényű pedig 1998-ban szólalt meg egyébként tőle legelőször, na meg most így szeptember 23-án 2026-ban is a Lucky Let's Go-ban. A közlekedésben túl nagy változás nem történt, viszont a Rókusi körforgalomnál a Vásárhelyi Pál utca felől érkezőknek kell várakozniuk a lámpánál. Forgalmas maga az egész Kossuth-Lajos sugárút és a Temesvári körúton is lassabb most a haladás. Köszönjük ezeket a hallgatói információkat, és ezer hála Karamellnek a ritmusos, de mégis érzelmes dalért. Most itt a Visszavágyom Szeged kedvenc zenéi közül.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötő.

0: Itt a Lucky Let's Go a 88-ban. Mindjárt 5 óra. Ami azt jelenti, hogy a hírekkel is várunk hamarosan, a holnapi nap pedig felhősebb idővel, több-kevesebb napsütés is előfordulhat majd, azonban már fronthatás nem valószínű, de érkezik majd egy felhőzóna nyugat irányból, észak-nyugat felől, ami miatt előfordulhat többfelé zápor vagy eső, viszont lesznek olyan területek, ahol nem lesz számottevő mennyiségű csapadék, tehát maradnak száraz részek, és majd 21 fokos csúcshőmérséklet valószínű itt Szegeden. Pillanatokon belül pedig a hírek után már a Sophie and the Giants dalszól Purple Disco Machine-nel Szeged kedvenc zenéi közül.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
4: Építkezik, felújít, a horvát szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
1: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.

0: 1000 forintos wellness kuponjál.
1: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
0: Szent Erzsébet Muralmi gyógyfürdő.
1: Hosszabbítsd meg a nyarat.
2: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján. Próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja. Szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
3: Szeptember 27-én 17. Pacalpárba és Vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacalfőzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
1: Ez reklám volt.
4: Világbajnok harmadik lett egy szegedi kutyakozmetikus és az angol Cocker Spanielje Belgiumban. A grooming verseny Spaniel és Setter kategóriájában összesen 31-en indultak. A versenyzőknek meghatározott minta alapján kellett a kutyájuk szőrét lenyírni. Szlávi Kovács Laura elmondta, a kutyáját Logenta higgadtsága tette alkalmassá a versenyre, de az állatok szőrtípusa is sokat számít a kiválasztáskor.
5: Nem feltétlenül jó egy nagyon pörgős kutyával elindulni, nagyon hamar elfogsz fáradni az örökös csóválásban. Hát még a színek között is nagyon nagy különbség van. Én azt gondolom, hogy a fekete szőrrel a legegyszerűbb, az aranyszín meg a legnehezebb. Úgyhogy én így föltettem mindent egy lapra, elvittem az aranyszínű spánielemet, és harmadik lehettem.
4: Frissen préselt mustot kóstolhatnak, az iparosok napján pedig a régi mesterségek világába is betekintést nyerhetnek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba látogatók a hétvégén. Borszűrő Szent Mihály ünnepére várják szombaton a vendégeket. Kora délután népzenei és néptánc programmal, valamint táncházzal szórakoztatják a közönséget a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörnél. Itt népi divat bemutatót rendeznek, és kiki magára is öltheti a régi korok viseletét, az udvarban pedig kemencés finomságok sülnek majd. Már lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a krétában az ingyenes notebookra, amelyeket a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. És végül sajátos módon tisztelget Sir David Attenborough 100. születésnapja előtt a Hampshire-i Tottenhamban található Sunnyfields Farm. Tökökből rakták ki a legendás tévés portréját. A vállalkozás annyira nagyszabású volt, több mint 10 000 tököt használtak fel hozzá, hogy Guinness világrekordot is ért. A farm ráadásul a saját korábbi rekordját döntötte meg vele, tavaly a néhai Ozzy Osbourne portréjával alkottak egyedét. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
6: Ja, nem olyan jó tudni, hogy milyen jó dolgok történnek a nagyvilágban, így például a most érkező Sophie and the Giants az ősz folyamán Melanie C-vel koncertezik több alkalommal is majd az angoloknál. Hát ugye Melanie C járt már itt nálunk Szegeden, most pedig a Purple Disco Machine-nál közös Paradise jön.

Így könnyen Zara Larsson dal és már is szebb a nap, amíg az lassan véget is ér. Na de lesz majd miről beszélni legalábbis szeptember 23-a apropóján, egyszer csak majd, ha a történelem könyveket lapozgatjuk. Most azonban 2002 ugyanezen időszakára néztem rá, hogy akkor éppen Szegeden mi mindenről volt szó. Hát akkor is a figyelem középpontjában állt a lakáspiac kérdésen, ahol kicsit más viszonyok közepette, hiszen lakni ugye mindenkinek kell. És például már nagyon sok ház elkészült francia högyön, ami akkor igazi szenzációnak számított, ez a hatalmas beruházás és ez a nagy lakópark. Ugyanis mintegy 10 hektáros területet vásárolt meg az építető még 1999 márciusában, és a beépítés megtervezése, majd rövidesen az építkezés is 2000-ben elindult, 2002 pedig ezekben a napokban már nagyon sok ház állt, sőt, akár jöhettek az első lakók is. Ugye a mai napig megvan azért a legendája ennek a területnek, többek között amiatt is, hogy egy régi, nagyon rossz állapotú temetőre épült. Ennek köszönhetően azért nem a legjobb hírneve volt természetesen ennek a résznek, és például a talaj és a vízviszonyok sem voltak teljesen ideálisak az építkezés szempontjából. Ez nem azt jelenti, hogy rossz talajra épült, csak jobban oda kellett figyelni a műszakiaknak azért, és hát a mai napig egyébként beszéltem a mostanság is, hogy mi a helyzet ott a házakkal. Remélem, hogy minden oké, és hogy ezt a korábbi történetét is mindenki ismeri a területnek, aki azóta is ott lakik. Nem én voltam most az új írózója, Avril Lavigne-től pedig itt egy 2002-es siker. Szól a Skeeter Boys Szeged kedvenc zenéi közül.

0: Talk to You volt itt a 88-ban pörgő sikerként. Puskás, Dalos Peti pedig gyakorlatilag együtt rezonált a várossal most a nyár végén. Így kell vendégművészként létezni egy városban. Csapata The Beavers dala mindjárt jön, Dua Lipa annál hamarabb. Nem illúzió, viszont a kiváló programokra készülhetünk holnap is itt Szegeden. Egy kis ízelítőt mindjárt hozok a brit énekesnő zenéje előtt.
1: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
1: Indul az árkád hangvadászat a

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg a KKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
2: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
6: Heti lapszámunkból.
7: Rekordot döntött az idei szín. 110 ezer látogató, 85 millió forintos nyereség. Új csoportszobákkal indul az ősz az Agyagos utcai bölcsödében. 35 férőhelyjel bővítette az önkormányzat az intézményt. Novemberre megújul a Városháza homlokzata. A beruházást 35 millió forint saját forrásból finanszírozza az önkormányzat.
4: Szegedi Tükör. A város és lakói.
8: Tisztelt szegediek! A SETAF Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! SETAF Kft.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Jönnek az esti dajdajok az egyetemistáknak, így például a BTK-sok, a TTI-kások, a BBMK-sokkal, valamint a jügyusokkal együtt partiznak majd. Holnap este a Hungiban lesz, hát már majdnem ilyen összegyetemi, 11 órától tehát. Aztán érkezik a Quetzaltirádó Unit koncertje a Nomad Today-ben majd 19:30, de például a Membrán is itt lesz vendégként a Király Halott zenei programján, a Rakpart 62-n majd este 7-től zenélnek. Szentesen a vérellátó osztályon holnap 2 és 5 óra között lesz lehetőségük a betérőknek vért adniuk, és például az AR Punch Needle Workshop is itt lesz majd, az egyesekbe és nullákba kódolva várom, hogy rám keres címmel. A Grand Caféban 6 órától szerveznek programot, mindazoknak, akik a számítástechnika, információtechnológia világában szívesen elvesznének, tehát holnap este a Grand Caféban.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

Kora esti pillanatok, az a Bieber-szel. Ez a Sorry volt itt a 88-ban, és nagyon sajnálom, például, hogyha még nem sikerült a hétfői bráncsunkra megszerezni a páros belépőjegyet, na ezen most változtassunk, Amondó vagyok. Ugyanis a Dóm látogató központtal közösen szervezünk szeptember 28-ára gyönyörű városi panorámával egy exkluzív bráncsot, amire páros belépési lehetőséget nyerhetsz most egy helyes válasszal. Vajon igaz-e az az állítás, hogy a kávé, a tea, a narancs, de a pezsgő és a mimóza is gyakran szerepel a bráncsok listáján, az italok között természetesen. El tudjuk ezt képzelni, egy kis mimózát például, ami persze nem cserében az asztal szélén van, ha érted, mire gondolok. Szóval igaz-e az állítás, várom válaszod a 06 32 99 88 88-ra névvel együtt, a Tumács pedig ismerős ritmusával és dallamával tavalyi kedvencünként Dove Cameron-tól jön most itt a 88-ban.

0: Itt a kora esténkhez most Ray Daltonnak is volt egy kis jó szava. Velünk volt a Do It Again, a kávé, a tea, a narancs, a pezsgő, valamint a mimóza pedig bizony gyakran szerepel a bráncsok ital kínálatában. Vagyis igen, volt a kérdésre a helyes válasz, hogy előfordulnak ezek bráncsok során. Az exkluzív kis fogyasztásunkra pedig szeptember 28-ára páros meghívást nyert a Domlátogató Központ jóvoltában most Julianna, az SMS küldőink közül gratulálok. Jó időre készülünk majd jövő hétfőn, holnap azonban eleredhet az eső, majd itt-ott a városban. Maximum 21 fok várható, ahol felhős, hol napos időben. Hajnalban elég hideg lesz, majd 6-10 fok körül értékekre számíthatunk.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
1: Játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája.

0: Zöldebbé válik a rókusi szennyvíz átemelő telep egy zöld felületfejlesztési pilot programnak köszönhetően. A kijelölt mintaterületeken vadvirágos, gyep, fasor és növényzónákat ültetnek, illetve egy sűrű telepítésű Miyawaki mini erdőt is kialakítanak. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízműzé RT kommunikációs vezetője elmondta, a projekt előrehaladásáról folyamatosan képes és videós beszámolót készítenek majd.
1: Ennek a projektnek a szakmai szemlélete illeszkedik több ponton is a város zöldítési törekvéseivel. Ez nem egy egyszerű parkosítás. Mi azt szeretnénk megtudni, hogy mi működik hosszú távon, kevesebb vízzel, kevesebb fenntartással, nagyobb klímatűréssel, és a itt szerzett tapasztalatokat mi folyamatosan monitorozni szeretnénk.
0: Hétfő óta nem ad magáról életjelet Gróf Péter, ezért már a szegedi rendőrök is keresik. Az 53 éves férfi körülbelül 173 cm magas, körülbelül 70 kg súlyú, sovány testalkatú, őszes, rövid hajú. Utolsó ismert ruházata, cipő, farmernadrág, fekete színű pufi dzseki. Fotója a police.hu oldalon megnézhető. A szegedi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen. Elindult a pályázat a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe. Ezekben mostantól lehet jelentkezni a 10 mikrotérségben. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, vagyis a kísérleti program esetében 10 milliárd forint forrás áll majd rendelkezésre. A pályázatokat október 7-ig lehet benyújtani elektronikus úton. A folyamatról bővebb információt a pályázati felhívásban olvashatsz. És végül Taylor Swift veheti át az idei MTV Video Music Awards gálán az első ízben odaítélt alkotói rendezői díjat vasárnap Los Angelesben. Az új elismerés azokat a zenészeket helyezi előtérbe, akik kreatív munkájukkal hozzájárultak a zenei videók készítéséhez, valamint a vizuális történetmeséléshez. Az MTV Video Music Awards idei házigazdája Snoop Dogg lesz. A vasárnapi műsort élőben is közvetítik Los Angelesből. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A hazai koncertjei mennyisége alapján Magyarország régi új kedvencének is nevezhető Pitbull, aki most a Marc Anthony-val közös Rain Over Me Eneklit a Lucky Let's Go-ban, majd Doja Cat és SZA után Freddy is a mikrofonhoz áll.

0: Katy Perryt hallottuk dalolni, aki egy menő énekesnő. És hogy mi a receptje annak, hogy valaki menő énekesnő lehessen, nem árt, hogyha Amerikába pottyantja le a gúlya. És például nagyon sokszor látható, hogy már gyermekként elindul ezeknek az oly népszerű énekesnőknek a pályafutása. Nos, a nap legmenőbb dalát Olivia Rodrigótól hallhatjuk, aki még gyerekként kezdte a Disney műsoraiban a pályafutását. Aztán pedig feltűnt a High School Musicalben, és hát természetesen ezek a sorozatok, vagy például a Musical a sorozat című műsor is, azért gyorsan az ismertségi rátáit eléggé magasra állították. Amúgy meg jól tud énekelni. Itt a bizonyíték, ez a Drop Dead a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: Jó, hogy itt vagy a 88-al, a különleges hangulatú Glass Animals dal szólt most Szeged kedvenc zenei közül. Lloydtól már is vár a Get Lucky, az I Love Szeged játék pedig holnap is szól.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
3: Szeged legexkluzívabb bráncsa a város felett a Dómtornyában. Hát ez tényleg mindennek a teteje. Finom falatok, meglepetések és különleges kilátás a városra szeptember 28-án a Rádió 88-al. Ezt az élményt megvenni nem lehet, csak megnyerni. Csak megnyerni. Hallgasd a Rádió 88-at, játsz velünk, és legyél része Szeged legjobb hétfőjének. Rádió 88, exkluzív brunch, szeptember 28-án élőben a Hello Szegedben, a Dómtornyából.

0: Ez a Rádió 88.
1: To keep you close to me, but life got in between.

0: A Bagosi Brothers Company mozgatta most jó értelemben a hang szúrómembránokat. A stúdióajtót pedig már mindjárt DJ Robin és DJ Weldon, hiszen ma este a Klub 88-ban őrájuk számíthatunk, és meg annyi remek mixre és zenére, ha pedig a holnapi nap várható dolgait kutatjuk, akkor látható például az is, hogy kora reggel már lesz egy orvos szakmai téma is itt a Gedzó meg a Dani műsorban, hiszen 6 és 9 óra között, majd többek között 8 környékén az első szegedi egészségfestről is hallhatsz majd, ezt a Gellért szabadidő központban tartják majd, ahol az aszma és az allergia lesz egyébként a középpontban. Professzor vendégünk szól majd erről bővebben itt a 88-ban. A hőmérséklet pedig 20 fok fölött lesz éppen, 21 fokra számíthatunk, azonban csúf bosszút állhat rajtunk az időjárás, hogyha bigott esőgyűlölők vagyunk, mert szorványosan kisebb eső holnap utolérhet bennünket majd itt Szegeden. És természetesen a Lottika Mixer és a Lucky Let's Go is, ahogy ma is köszöni a figyelmet a dobozból Bálint K. Gergő, a Klub 88-hoz pedig nagyon jó szórakozást kívánok.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okos.

a Rádió 88.

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Ketyeg az idő, nem áll meg, a mi szempontunkból ez teljesen jó, hiszen az jelenti, hogy mindjárt 7 óra lesz, úgyhogy kezdődik a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja. Hello, hello, én Bütes Zsolt vagyok, szerda van. Ez azt jelenti, hogy az első 2 órában Velda mixeit hallhatod, az időjárás jelentés és a hírek után már kezdünk is.
2: Sok lesz a felhő az égen holnap Szegeden, de számottevő esőre nem kell számítani. A szél megélénkül, ezért egy laza pulcsi jó, ha van nálunk. Főleg hajnalban, amikor 6 fok várható. Mondjuk napközben 22-t is mérhetünk majd. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy milyen változás volt a Szeged jövője egyesületnél.
3: Napközben dolgozol. Mi is?
4: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
0: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
4: Hello Szeged, Gürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
4: Támogatja az Input csoport.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Ez társadalmi célú hirdetés volt.

0: Noémit választották meg a Szeged Jövője Egyesület új elnökének. Elmondása szerint az Egyesület a következő időszakban a közösségben rejlő szakmai és élettapasztalatot szeretné a lehető legjobban kihasználni a város fejlődéséért. Átgondolják, mire van meg az erejük és mi az, amin még dolgozniuk kell, de közben folyamatosan követik majd a közéletet. Halász Noémi szerint jelenleg rendkívül megosztó kérdés, hogy legyen-e előrehozott önkormányzati választás Szegeden.
1: Én őszintén szóval bízom benne, hogy akár előrehozott, akár rendes választás lesz majd. Végre tényleg lehet egy demokratikus választás, én ezt nagyon-nagyon várom, hiszen az elmúlt 16 évben ez sajnos nem volt ilyen egyszerű. Arra számítok, hogy a következő egy évben ez a kérdés fog tisztázódni, és jobban fogjuk látni azt, hogy mit gondolnak a szegediek az egyes kérdésekben, és hogyan tudunk erre nekik megfelelő válaszokat adni majd.
0: Zöld lámpát kapott az Európai Bizottságtól a szegedi fejlesztésű vérbiomarker fejlesztés, amely segítheti az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó kóros folyamatok korábbi felismerését is. A Szegedi Farmakoidea Kft. Alzheimer korai felismerését célzó fejlesztését az Európai Bizottság Innovációs Radar programja piacra kész fejlettségi szintűnek minősítette. Miután gyanúsítottként hallgatták ki kedden Matolcsy Györgyöt, a volt jegybank elnök szabadlábon védekezhet. A Telex úgy tudja, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda 7 embert hallgatott ki gyanúsítottként, mind a 7 érintettet hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. A nyomozás még a tavasszal indult meg, miután Simor András korábbi jegybank elnök azt nyilatkozta, hogy a jegybank egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Az Erste jelezte, hogy jogilag megkérdőjelezhető bánásmódnak voltak kitéve, mire a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított, majd feljelentést is tett. És végül ittasan randalírozott egy férfi a Wizz Air egyik Párizsból Szófiába tartó járatán, és emiatt a gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtani a Stuttgartban. A rendbontót a személyzet és a többi utas még a landolás előtt megkötözte, hogy ne tegyen kárt a környezetében. A leszállás után több rendőr felment a fedélzetre, hogy letartóztassa a férfit, aki ellenállt az intézkedésnek, így könnyebb sérüléseket szenvedett. A Wizz Air azt szeretné, ha a problémás utas megtérítené a viselkedésével járó költségeket. Ide tartozik például az extra üzemanyaggal, a személyzet és az utasok esetleges elszállásolásával járó kiadások, valamint a késés miatt fizetendő kártérítések és a földi kiszolgálás díja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Veldám.
3: Az

Elda Mixei szólnak itt a Klub 88-ban 7 és 9 óra között. Ez a Rádió 88, az életünk része. Én Büta Zsolt vagyok, és ezekben az órákban is sokan gondoskodnak arról, hogy te mondjuk eljuss A-ból B-be, hogyha leteszed az autót, akkor bizonyos közlekedési eszközöket nagyon sokan vezetnek. Hogyha te is köztük vagy, akkor jó munkát kívánok neked, és hallgasd továbbra is a Klub 88-at itt a Rádió 88.

0: legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Feldám.

0: A dolog volt az elmúlt napokban, amit csináltunk Szegeden, ezzel a kincskeresős játékunkkal tényleg felbozdult az egész város, és még nincs vége ennek a körnek, de jön egy újabb fajta játék, mégpedig az árkád hangvadászat. Holnaptól ugyanis a Rádió 88 műsoraiban felcsendül egy-egy rejtélyes hangrészlet. Ha felismered, mit hallasz, telefonálj és játsz velünk. Minél hamarabb megfejted a hangvadászat feladványát, annál nagyobb lehet a nyereményed. Segítség nélkül 15 000, egy segítséggel 10, két segítséggel pedig 5 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártya lehet a tiéd. Ha pedig nem te kerülsz be adásba, akkor se csüggedj, hiszen azok között is kisorsolunk egy 5 000 forintos ajándékkártyát, akik SMS-ben írnak. Milyen jól hangzik, nem? Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, egészen 9 óráig Veldal Mixei szólnak.
1: Változékony őszi időnk lesz a folytatásban Szegeden. Többször beborul az ég, de jelentős mennyiségű eső nem valószínű. A hajnali 6 fok után 22-ig melegszik napközben a levegő. Hamarosan érkeznek a hírek, amiből az is kiderül, hogy megkezdődtek az őszi betakarítási munkák, és érdemes figyelni az utakon is.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Vezess óvatosan, ha mezőgazdasági vontatóval vagy munkagéppel közlekedsz. Ha a földútról hajtasz fel a Szilárd útra, a járműre tapadt sarat távolítsd el, ittosan pedig még a földúton is tilos vezetni. Ha hosszabb ideig alacsony sebességgel haladsz közúton, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a munkálatokhoz használt járművekkel leggyakrabban az elsőbségi és a kanyarodási szabályok megszegése miatt történnek balesetek.
1: A gépek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért közútra történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani. Időben kell lassítani, ezzel is jelezve a szándékot, és az irányjelzés pedig nem lehetőség, hanem kötelesség. Fontos, hogy a gépek már biztonságos távolságból észlelhetők legyenek, ezért kulcsfontosságú a megfelelő világítás.
0: Újra vandálok garázdálkodtak az újszegedi Gergőligetben. Farkas András alapító bejegyzése szerint brutálisan szétrugdosták, szétverték a liget játszó, mászó faépítményeit, amit már számtalanszor megcsináltak az elmúlt évek során. A hétvégén rotaristák és a Subasa Sziksóstó Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai azon dolgoztak, hogy a terület ismét használható legyen. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A javaslat már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként délután 2 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg dec 24-re. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltők. Továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tartanának. És végül megalkották az Addams Family-ből ismert Izé robotváltozatát svájci mérnökök. A karakter gyakorlatilag egy levágott kézfej, ami jön, megy, segít, vagy nem. Egy olyan robotkézről van szó, ami pontosan úgy közlekedik, mint a filmbéli változata, csak annál valamivel lassabban. A kutatók remélik, hogy prototípusukat speciális feladatokat ellátó nagyobb robotok részeként is alkalmazni lehet majd. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Veldám.
3: A

a Well Done mixével, és hogyha kimozdulnál, akár ma este vagy holnap, akkor hozok neked néhány programjavaslatot. Már elindult a Hesser, de a Rakpart 62-n holnap ugyanott 19 órakor kezdődik a Király Halott koncert, vendég Membrán lesz majd. A Hunkiban pedig holnap este 11-től Gyugyu TTIK, BTK, BBMK party lesz. Itt nálunk a Klub 88-ban pedig csütörtökön este 7 és 9 óra között DJ Buzsik lesz a zenefelelős. Ez programajánló volt, egészen 9 óráig Well Done mixét hallod.

0: A reggeli kómázásom közepette én már felvettem egy kapusznis pulcsit, hiszen kicsit fáztam, nem volt annyira komfortos, de hát ne lepődjünk meg, hiszen lassan a szeptember vége lesz. Hogy milyen idő lesz a folytatásban, ezt mindjárt megtudod. Nagy Ágitól jönnek a hírek, a következő órában pedig az Émixemet hallod itt a Klub 88-ban.
1: Borongós őszi időnk lesz holnap Szegeden, de jelentős mennyiségű esőt nem mutat az előrejelzés. Megélénkül a szél, ezért érdemes egy laza pulcsit vagy egy vékonyabb kabátot felvenni. Főleg hajnalban, mert akkor csak 6 fok várható. Ez mondjuk délután felkúszik 22-ig. Érkeznek a hírek, ahol egy olyan szegedi szakemberről lesz szó, aki világversenyen ért el dobogós helyezést. Világbajnok harmadik lett egy szegedi kutyakozmetikus és az angol Cocker Spanielje Belgiumban. A grooming verseny Spaniel és Setter kategóriájában összesen 31-en indultak. A versenyzőknek meghatározott minta alapján kellett a kutyájuk szőrét lenyírni. Szlávi Kovács Laura elmondta, a kutyáját Logenta higgadtsága tette alkalmassá a versenyre, de az állatok szőrtípusa is sokat számít a kiválasztáskor.
2: Nem feltétlenül jó egy nagyon pörgős kutyával elindulni, nagyon hamar el fog fáradni az örökös csóválásban. Hát még a színek között is nagyon nagy különbség van. Én úgy gondolom, hogy a fekete szőrrel a legegyszerűbb, az aranyszín meg a legnehezebb. Úgyhogy én így föltettem mindent egy lapra, elvittem az aranyszínű spánielemet, és harmadik lehettem.
1: Szombaton tartja a pályaorientációs napját a Szegedi Szakképzési Centrum a Dugonics téren. A délelőtt 9 órakor kezdődő 6. szakmafesztiválon 10 középfokú szakképzőintézmény igyekszik közelebb hozni a családokhoz a szakképzést. A Szegedi Szakképzési Centrum iskolái, a partner cégek, együttműködő intézmények és szervezetek a standjaikon fogadják egész nap az érdeklődőket interaktív szakmabemutatókkal, élményszerű programokkal és ismert vendégekkel. Már lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a krétában az ingyenes notebookra, amelyeket a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. És végül sajátos módon tisztelget Sir David Attenborough 100. születésnapja előtt a Hampshire-i Tottenhamban található Sunnyfields Farm. Tökökből rakták ki a legendás tévés portréját. A vállalkozás annyira nagyszabású volt, több mint 10 000 tököt használtak fel hozzá, hogy Guinness világrekordot is ért. A farm ráadásul a saját korábbi rekordját döntötte meg vele, tavaly a néhai Ozzy Osbourne portréjával alkottak egyedét. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
6: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Folytatódik az őszi idő Szegeden jelentős mennyiségű eső nélkül. Azonban a szél megélénkül és hajnalban már kellenek a pulóverek is, hiszen csak 6 fok várható. Délután azonban már cipelhetjük magunkkal, mert 22 fokig melegszik a levegő. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy milyen zöld beruházás valósul meg Rókuson. Zöldebbé válik a rókusi szennyvízátemelő telep egy zöld felületfejlesztési pilot programnak köszönhetően. A kijelölt mintaterületeken vadvirágos, gyep, fasor és növényzónákat ültetnek, illetve egy sűrű telepítésű Miyawaki mini erdőt is kialakítanak. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízműzé RT kommunikációs vezetője elmondta, a projekt előrehaladásáról folyamatosan képes és videós beszámolót készítenek majd.
1: Ennek a projektnek a szakmai szemlélete illeszkedik több ponton és a város zöldítési törekvéseivel. Ez nem egy egyszerű parkosítás. Mi azt szeretnénk megtudni, hogy mi működik hosszú távon, kevesebb vízzel, kevesebb fenntartással, nagyobb klímatűréssel, és a itt szerzett tapasztalatokat mi folyamatosan monitorozni szeretnénk.
0: Feloldották a felvételi zárlatot az STS szak koraszülött intenzív osztályán. A Szegedi Tudományegyetem azt írta, a rendszeres szűrővizsgálatoknak köszönhetően időben azonosították az ESBL termelő baktérium jelenlétét. A szükséges intézkedéseket az intézmény haladéktalanul megtette, a hatósággal együttműködve elvégezte az előírt vizsgálatokat és fertőtlenítési munkálatokat. A kiszűrt újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek, így a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya szeptember 22-én feloldotta a felvételi zárlatot. Elindult a pályázat a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe. Ezekben mostantól lehet jelentkezni a 10 mikrotérségben. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, vagyis a kísérleti program esetében 10 milliárd forint forrás áll majd rendelkezésre. A pályázatokat október 7-ig lehet benyújtani elektronikus úton. A folyamatról bővebb információt a pályázati felhívásban olvashatsz. És végül Taylor Swift veheti át az idei MTV Video Music Awards gálán az első ízben odaítélt alkotói rendezői díjat vasárnap Los Angelesben. Az új elismerés azokat a zenészeket helyezi előtérbe, akik kreatív munkájukkal hozzájárultak a zenei videók készítéséhez, valamint a vizuális történetmeséléshez. Az MTV Video Music Awards idei házigazdája Snoop Dogg lesz. A vasárnapi műsort élőben is közvetítik Los Angelesből. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

Sok lesz a felhő az égen holnap Szegeden, de számottevő esőre nem kell számítani. A szél megélénkül, ezért egy laza pulcsi jó ha van nálunk. Főleg hajnalban, amikor 6 fok várható. Mondjuk napközben 22-t is mérhetünk majd. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy milyen változás volt a Szeged jövője egyesületnél.

0: Rémit választották meg a Szeged Jövője Egyesület új elnökének. Elmondása szerint az Egyesület a következő időszakban a közösségben rejlő szakmai és élettapasztalatot szeretné a lehető legjobban kihasználni a város fejlődéséért. Átgondolják, mire van meg az erejük és mi az, amin még dolgozniuk kell, de közben folyamatosan követik majd a közéletet. Halász Noémi szerint jelenleg rendkívül megosztó kérdés, hogy legyen-e előrehozott önkormányzati választás Szegeden.
1: Én őszintén bízom benne, hogy akár előrehozott, akár rendes választás lesz majd. Végre tényleg lehet egy demokratikus választás. Én ezt nagyon-nagyon várom, hiszen az elmúlt 16 évben ez sajnos nem volt ilyen egyszerű. Arra számítok, hogy a következő egy évben ez a kérdés fog tisztázódni, és jobban fogjuk látni azt, hogy mit gondolnak a szegediek az egyes kérdésekben, és hogyan tudunk erre nekik megfelelő válaszokat adni majd.
0: A pénteki közgyűlés elé kerülhet a Szegedi Centrum Gödör ügye. Tóth Benedek család önkormányzati képviselő azt kezdeményezi, hogy a város a 2027-es költségvetés tervezésekor bruttó 1 milliárd forintos kerettel készüljön fel az ingatlan esetleges megszerzésére. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke azzal indokolja a kezdeményezést, hogy önkormányzati tulajdonban a város közvetlenül dönthetne a terület későbbi közösségi hasznosításáról és a rendezésének ütemezéséről. A képviselő szerint a javaslat elfogadása még nem jelentené a Centrum Gödör megvásárlását. Miután gyanúsítottként hallgatták ki kedden Matolcsy Györgyöt, a volt jegybank elnök szabadlábon védekezhet. A Telex úgy tudja, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda 7 embert hallgatott ki gyanúsítottként, mind a 7 érintettet hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. A nyomozás még a tavasszal indult meg, miután Simor András korábbi jegybank elnök azt nyilatkozta, hogy a jegybank egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a Bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Az Erste jelezte, hogy jogilag megkérdőjelezhető bánásmódnak voltak kitéve, mire a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított, majd feljelentést is tett. És végül ittasan randalírozott egy férfi a Wizz Air egyik Párizsból Szófiába tartó járatán, és emiatt a gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtani a Stuttgartban. A rendbontót a személyzet és a többi utas még a landolás előtt megkötözte, hogy ne tegyen kárt a környezetében. A leszállás után több rendőr felment a fedélzetre, hogy letartóztassa a férfit, aki ellenállt az intézkedésnek, így könnyebb sérüléseket szenvedett. A Wizz Air azt szeretné, ha a problémás utas megtérítené a viselkedésével járó költségeket. Ide tartozik például az extra üzemanyaggal, a személyzet és az utasok esetleges elszállásolásával járó kiadások, valamint a késés miatt fizetendő kártérítések és a földi kiszolgálás díja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.